When we release our

Shut up.

Jó reggelt kívánok, ez itt Fab, és most kezdődik a Fab Mix Tilos Rádióban 90.3 FM. Ma lenne egy vendég a stúdióban, de még nem érkezett, DJ Kepler, lehet, hogy kicsit később fog jönni, és ha nem tud felébredni, akkor máskor is fog játszani. De nem vagyok egyedül a stúdióban, itt van DJ Vududududu, szia! És fog játszani utánam, és lehet, hogy egy-két lemez fog játszani is a Fab Mixkor, nem tudom még, de biztos jó lesz a következő műsor, amikor előben fogja játszani a szuper vinilekkel. És szeretném mondani nagy szia Petinek, aki biztos felébredt és hallgat minket tilosan, Gödön lakik, és jó reggelt kívánok neki, és mindenkinek fogok játszani egy kedvenc száma, egy kicsit később Faithless lesz. És boldog születésnapot Sylvain Franciaországban. Bonjour à tous, ici Fab. Le Fab Mix commence maintenant sur Tilos Radio. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Sylvain qui a ses 50 ans en France et un grand coucou à Petty. So good morning everybody. The Fab Mix is beginning now. Hello to Petty who is living in Good. We will play Faithless a little bit later, just the time I found the music. And I'm not alone in the studio, there is also Vududududu with me, who will play just after this Fab Mix with his incredible magic vinyls. And let's go for 1 hour of music. And I want also to say thank you to Natasha Atlas, who was in concert in Kobuchi last week, and of course all the Transglobal Underground team who were playing at the Durerkert 3 weeks ago already. So to Tim, Toop, Rav, and all the others, like Shima. Let's go for 1 hour of music, c'est parti.

0: Jó reggelt kívánok! Vége van a Fab Mix, de most kezdődik Cell Action DJ Voodoo-Doo-Doo-val.
1: Jó reggelt, kedves hallgatók! Tilos Rádió, 90.3 FM, és most következik a Cell Action velem Voodoo-Doo-Doo-val. Friss indie zenéket válogattam a mai napra. A héten voltam Mac DeMarco és Man I Trust koncerten, innen inspirálódtam. Jó hallgatózást!
2: A következő megálló
3: Cell Action.

0: Na, kedves Tilos Rádió hallgatók, köszöntelek benneteket a szép Pride utáni napon. És akkor ez itt a komoly zenei műsor, amely folytatja a hónapok óta folyó témáját, új zenei stúdió folytatja, illetve befejezi nagyjából. Lehet még, na, közben itt ilyen szerelni valók is vannak, mert véletlenül, töltetlenül sikerült hoznom a... De ez nem egy laptop töltő.
1: Ja, nem laptop töltő.
0: Igen, szóval... igen, véletlenül ilyen 30%-ra hoztam, és valamiért az nem fog kitartani így adás végéig. Na, az a lényeg, hogy... hogy így nagyjából minden fontos szerzőnél már jártunk. Szerintem még nem olyan beszéltem se Csapó Gyuláról, se nem Serei Zsoltról, akik hát mind a ketten tanáraim voltak egyébként, úgyhogy így ebből az oldalról is ismerem őket. És az életművüknek egy töredékét ismerem csak, és azon belül is most így hirtelen, még azon belül is egy nagyon kis részt találtam meg, úgyhogy lehetne esetleg az, hogy így szemezgettek csak belőlük, most ilyen különösebb életrajzokat már nem akarok itt boncolgatni, szerintem zenei szempontból nem olyan fontos. Hallgatgassunk így a műveikből, mindjárt megnyitom őket, és akkor megnyitom műveket, és akkor lehet. Szóval, mit tudom én, itt van például egy ilyen, hogy L'ombre sur la structure plié, ami ugye itt a címadás szellemes, egyébként előfordul ezeknél az embereknél, hogy ezt túltolják. Itt is szerintem túl szellemes, mert ugye az árójában ott van, hogy omázs a Pierre Boulez, és akkor ez segít is megfejteni, mert az van, hogy egy értelmetlen, de nyelvtanilag koherens, éppen hogy grammatikailag koherens szóhalmaz, amely mindenféle Boulez műveknek a címéből egy-egy szó. Ugye ez arra hasonlít, ez lehet egy korszellem is, mert ez egy ilyen, nem is tudom pontosan mikor készült, olyan 90 körül lehetett, és akkor, de most tényleg nem esküszöm meg rá, de volt olyan, hogy mit tudom én, amikor az jut eszembe ilyen címadásról csak, hogy volt egy ilyen alternatív színtársulat, az volt a neve, egy utolsó vonal színházi társulás, és akkor nekik volt egy ilyen előadásuk, hogy három Sirály bácsi a kertben, ami meg ugye az összes Csehov, ami helyből leszünk, bejut, az ott van benne. Itt meg az van, hogy pontosan ugyanúgy működik, hogy az összes Boulez, ami benne, ugye Dialogue de l'ombre double, meg... akkor Surensis, akkor Structure, és akkor Pli selon Pli, és ez nagyjából a Boulez életműnek a fő értelme, és akkor azt hiszem, egy kicsit koraira tippeltem be, mert hogyha azt mondja, hogy Surensis az ilyen 90-valahányos darab, jó emlékszem, hogy akkor ez ilyen ezredforduló környéki darab lehet. Na mindegy, hallgassunk bele, vagy akár végig. Az, hogy egyébként rengeteg mű van, és inkább műveket kéne hallgatni, és most így igyekszem a beszédet minimálisra fogni, hallgassuk meg vagy bele ezt a művet.

0: Valamit csináltál a monitorra, és semmi hang nem jön befelé. Hát, hogy valamit csináltál túl sok neked a monitor, de most semmi monitor nem jön, tehát nem hallok.
1: Jó, hogy ott nem jön vissza az adat, hogy a hang nem jön vissza. Ojjaj. Hát, hogy most jó lesz. Aha. Ez csinás. Aha. Jó, megvan. Akkor nem. Azt hittem, hogy ez a baj.
0: Adás megy.
1: Igen, leellenőrzem, hogy kifele ez hogy történik. Biztatok, hogyha megszabad.

0: zörej zajszerűség, vagy hogyha nem annak kell lenni, akkor viszont nem jó dolog történik.
1: Érdekes. Igen, hogy bejön a jel. Fülesben meghallgatjuk egy pillanatra, hát a szerencsésebb.
2: Ja, hogy ez most... Akkor világon mindenkitől elnézést kérünk, és akkor újraindítjuk a zenét, és most hát tényleg nem lesz több műszaki hiba.

Na, tehát elnagozott Serei Zsoltnak a L'ombre sur les structures pliées, Hommage à Pierre Boulez című darabja, és igazából ugye amilyen bőven tudtam az eddigi szerzőkről mesélni, hogy milyen módszereik vannak, meg honnan szedte őket, meg hol kinél tanult, meg hogyan kapcsolódik így a zenetörténethez ezer módon, és itt le vagyok fagyva, mert igazából nem tudok módszerről. Szóval valahogy ez a következő generáció, akármelyik szerzőt nézzük, hát érezhetően kapcsolódik mindahhoz, ami a 20. század második felében körülöttük, illetve szélesebb körben zajlott, és azt meg így a velük való évtizedeken áttartó interakcióimból tudom, hogy minden szerzőt ismernek, akit ismerni kell, és jobban, mint bárki más. És akkor ugye az van, hogy valamilyen módon a 20. század közepének, a nagy részének a fétis az mindig valamilyen módszer volt, és itt pedig nincs szó már ilyesmikről, tehát most így persze azt sejtem, illetve és nem tudok rámutatni így pontokra, hogy ez hol volt Boulez-től idézve, de gondolom, hogy az első hangtól az utolsóig minden, és akkor ez már tulajdonképpen nevezhető módszernek, de akkor ez inkább egy kivétel, mint sem szabály, mert általában azt látjuk itt most már, hogy és akár Boulez-től vannak ezek a hangok, akár nem, hogy van valami esztétika, és van valami struktúra a fejben, és az ember elkezd hangokat írni öt vonal közé, és nem valahogy úgy nem tartozik el számolással egyik hangért sem olyan módon, ahogy mondjuk kezdődött ez a dolog, akár a teljes klasszikus zenetörténettel, akár mondjuk a szigorúan vett módszert alapú komponálásra, mondjuk mit tudom, Webern, Schönberg, vagy azoknak a módszereknek a folytatásai, vagy más módszerek behozatala. Szóval, hogy hanem itt zenészek zenét komponálnak, saját zenei világuknak megfelelően valahogy ilyen pöttyök kerülnek, hogy van ez a parti Nagy Lajos vers, hogy pöttyösödik a hangszerfüzet. Szóval körülbelül ez történik csak, És akkor tulajdonképpen ilyen szép hangokat találunk. Egyrészt azért, mert akkor látjuk, hogy a szerzőnek ez éppen a szép érzéke, ilyen hangokat szeret. Másrészt nagyon is ért mondjuk a hangszerekhez, meg a zenekarhoz, nem csak zeneszerzőként, hanem azért is, mert amellett, hogy egész életében komponált, amellett egész életében zenekarokat vezényel. És akkor, mit tudom én, például az én diplomakoncertem 11 évvel ezelőtt, azon is ő vezényelte két darabomat. Szóval, hogy bármikor meglát egy partitúrát, azt elvezényli. Tehát, és ezen kívül még mondjuk meglátja a partitúrát, és azt mondja, hogy itt a kürtöket érdemes egy oktával lejjebb írni, mert akkor is nagyon jól fog szólni, és könnyebben megszólal. Mondjuk ilyen, mint erre emlékszem, mint instrukcióra. És akkor lejjebb is írtam, aztán talán még párszor megbántam, mert lehet, hogy jobb lett volna, feszült ebben, de az biztos, hogy érteni mondjuk ilyen szinteken mélyen ért hozzá, és egyébként a Serei az, aki egyrészt a kortárs zenei életért olyan módon is felelős, tehát nem az, hogy csak úgy egyszerűen komponál, hanem vagy vezényel, hanem akkor létrehozott együttest, és egy csomó zenemű mondjuk nélkül nem szólalt volna meg. Így egészen már a 80-as évek második felétől kezdve ilyen módon megkerülhetetlen ő maga, meg szóval tényleg nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon
kortárzenei élet legyen. Mit tudom, hallgassunk meg tőle egy akkoriban írt darabot, mert most így közben tényleg, mit tudom én, ez a darab szerintem később származik, és most akkor nézzük meg azt, hogy mindez körülbelül hogy kezdődött, és itt találtam egy olyan darabot, aminek az a cím, hogy M20, megint egy nagyon szellemesen átgondolt címadás, hogy az M20, ebből az MM az egyrészt jelenti a metronómot, tehát az ilyen tilos rágyos nyelvre mondhatjuk, hogy BPM 20, ami azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon lassú tempó. Ugye tudjuk, hogy mit tudom én így, hogy hány jegyű számok szoktak lenni ezek a BPM-ek, na és ez most itt 20. Másik meg az, hogy az MM, hát az a feleségének a kezdőbetűi, és akkor ez egy 20, hát ki lehet találni így ránézésre, hogy akkor ez egy születésnapi üdvözlet is egyben. Ide 1979 van írva a címe mellé, szerintem nem akkor volt a Margit 20 éves, de most nem kezdek el így élő adásban vitatkozni, és inkább hallgassuk meg a művet, mert tényleg most akkor járjunk utána annak, hogy milyen komponálás folyik itt.

Igazából meg is kérdezhettem volna tőle, de inkább nem zavarom ilyenekkel. Szóval szerintem a Margit az 76-ban volt 20 éves, úgyhogy ez a, vagy a dátum nem stimmel, vagy a műnek a címe nem pont az, amire gondolok, de amúgy meg mit hallottunk itt? Ugye halljuk, hogy rendkívül statikus az egész, tehát hogy így tulajdonképpen a darab bármelyik perce lehetne a darab bármelyik másik perce, tehát hogy olyan értelemben, hogy így nincs mondjuk egy olyan ív, ami miatt, tehát hogy nincsen, itt igazából nem, hogy nincsen, hanem itt el van utasítva sokadjára is az a mondjuk a Beethoveni ív, amikor elkezdik valami nagy és határozott felütéssel, és utána akkor mit van, egy csúcspontig eljut, és akkor utána meg valami diadalmas véghajrá, vagy egy szerény lecsengés, vagy egy drámai. Szóval, hogy itt nincsenek ilyen drámai dolgok, hanem hogy ahogy Cage beszélt az egész zenetörténetről és saját magáról, tehát hogy amiből ugye a hangok szeretete derül ki, és az, hogy a hangok struktúrálása volna a zeneszerzőnek a dolgok, tehát hogy fogja ezeket az elemeket, amik mondjuk hallhatóak, és ettől zeneszerző, de hogyha nem hallhatóak ezek az elemek, akkor is bármit lehet időben struktúrálni, és akkor abból lesz egy történet, ami nem feltétlenül drámai, nem feltétlenül vidám vagy szomorú, nem feltétlenül oldódnak fel diszonanciák, nem feltétlenül vannak egyáltalán olyan dolgok, amiket diszonanciának lehet értelmezni abban a keretben, ami kialakul akkor, amikor elkezdjük ezt hallgatni. Ebből az egy szempontból is kégyi ez a zene, meg abból a másik szempontból is, hogy ha jól értem, akkor itt két zongorát hallottunk, amiből az egyik preparált, a másik nem. Ha már a Margitnál tartunk, akkor tehát ilyen tilos rádió komoly zenei pletykarovat, akkor már szóval hogy azt ígértem, hogy nem lesz életrajzi hozzáfűzni való, mert tényleg olyan nincsen sok, de és még lehetne serét hallgatni, mert tényleg mondjuk az összezenéje ilyen szép. Mit szólnátok Csapó Gyulához, aki pontosan ugyanaz a generáció? Ha már a nem életrajznál tartunk, akkor az első darab, amit megmutatok, szintén ugyanabból az időből, tehát ilyen 80 körül, nem tudom a pontos számot. Az a címe, hogy készfogás lövés után, és ha jól emlékszem, abban az időben ő is ugyanabban, tehát hogy akkor ebben Margitban mindenki szerelmes volt, és úgy tudom, hogy akkor valahogy ennek a kifejezésére írta ezt a készfogás lövés után címűt. Jó, akkor ezt átlapozom, ezt a további pletykákat ezzel kapcsolatban, és igazából akkor maradjanak a szellemi pletykák, tehát hogy az, hogy készfogás lövés után, és zárójelben ez viszont egy omás Pilinszky Jánosnak, és azért az a címe, hogy készfogás lövés után, mert valamiért ő teljesen hamisan, de úgy emlékezett, mintha lett volna a Pilinszkinek ilyen mondata, hogy készfogás lövés után. Ezt nagyon elképzelhető, hogy lehet, hogy álmodta, lehet, hogy rengeteg Pilinszkit olvasott, és valami olyasmi maradt meg benne, ami végül is nincs benne az életműben. Egyik versben se szerepel még hasonló se, de valami távolról hasonló azért ott van ennek a költőnek a stílusában, és akkor így érthető, hogy hogyan került a zeneszerző fejébe a hamis memória. Akkor hallgassuk meg ezt, és szép lassan akkor most, hogyha úgy tűnik, hogy nem tudom, itt most bent a rádióban meg feltölteni a gépmet, akkor próbáljuk meg erről a másikról meghallgatni. Na várjál csak, azt mondja, hogy

Na, ez a rövid darab, ez is olyan, hogy módszert nem látunk benne. Hoppá, ez miért indul el? Szóval azt halljuk, hogy nagyon egyszerű dolgok történnek, lényegben C-durban, és közben persze ez vitat tárgya lehet, hogy mondjuk egy skála, amely megegyezik a C-dur skálával, de mondjuk lehet, hogy nincsenek benne szubdominánsok és dominánsok és egyéb szakkifejezések, akkor az micsoda. És sok ilyen példa van egyébként a kortárs zenében, van példa a Kurtágnál, van példa a Ligetinél, van ugye egy egész ilyen alapkompozíció, aminek az a címe, hogy In C, ami azt mondja, hogy C-durban van, de nem teljesen igaz az se. Szóval, hogy minden esetre itt halljuk azt, hogy itt van elektromos orgonán, így halkan egy ilyen drón, egy CG kvintet hallunk, és akkor hozzá trombiták és egy oboa játszanak mindenféle hangot. Lehet, hogy most emiatt, de ez egy szabad asszociáció, lehet, hogy emiatt igazából annak az egésznek az eredetét nem is Kurtánál és Ligetinél, hanem mondjuk Ives-nál kell keresni, mert ott van az, hogy valamilyen harmóniának a tetején megszólalnak ilyen fúvós elemek, és akkor nem tudjuk, hogy az micsoda, és pontosan nem tudjuk, ez lenne a lényeg ennek az egésznek, és akkor ezen kívül még egy ilyen kartondobozon halk hangok megszólalnak, ez is hozzátartozik még a kompozícióhoz, és az pont a serejű ütögeti, és hallgassunk meg még tőle ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, hallgassunk bele, mondjuk volt neki egy ilyenje, hogy Nohald meg Eduard, aminek azért az a cím, és akkor most megint valamiért van egy cím, mert az a címének a másik fele, hogy Homage a Edward Grieg, vagy Homage to Edward Grieg, vagy ahogy éppen, amelyik nyelven vagyunk, és akkor majd hallani fogjuk, hogy itt meg azt játssza a szerző, hogy Griegtől a különböző művekből összerak ilyen idézett sokrot igazából, különféle akkordok Griegtől, és akkor arra emlékezett vissza a szerző egyszer, és ő így szereti, hogyha kötekednek vele, mert ő is szeret kötekedni, és akkor én nagyon megjegyezte azt, hogy egy kritikus, és már nem emlékszem, hogy ki volt az a kritikus. Úgy látszik, voltak nagyon rossz és felkészületlen kritikusok is, mert a kritikájában, ahelyett, hogy mondjuk tisztázta volna a szerzővel, vagy utána nézett volna, vagy gondolkodott volna, azt írta, hogy nem tudja, hogy Arany János idézet az milyen módon kapcsolódik egy egyszerű összhangzattan példához. És én emlékszem még, hogy tajtékzott, hogy nem vette észre, hogy a Nohald meg Eduard az igazából Edward Griegre utal, és nem Arany Jánosra, hanem az csak hát véletlenül pont egy idézet, de egyébként nem arra utal, hanem viccesen Edward Griegre, és az nem, hogy nevezheti azt összhangzottan példának, akkor, hogyha egyszer azok ugye egymáshoz összhangzatilag nem kapcsolódó akkordok sorozata, és igazából ami összekapcsolja őket, az a szerző, akitől idéz, és akinek ez egy omázs. És akkor hát hallgassunk bele, az egészet nem érdemes most így műsor keretei között, mert mondjuk egy koncerten végighallgatni az volna igazán jó, vagy az, hogy most csak ugye jellegéről tájékozódunk valamennyire, mert egyébként ez a darab így összesen, hoppá, majdnem 20

De tudjátok, mint megszakítom a zenehallgatást, ebből még plusz háromszor ennyi van, mint amennyi most elhangzott, és úgy körülbelül ugyanez folytatódik, és most ez inkább egy ilyen információs műsor akar lenni. Amúgy se hozná be a zenehallgatás igazi élményét, hogyha közben tényleg itt mindenről szó akar lenni, de egyébként most, hogy lecsuktam a gépet, mindent a YouTube-ról játszom, úgyhogy ezt így meg lehet találni. De persze az, hogy azért mégiscsak akkor, amikor ilyen igazi zeneélményt akarunk, akkor vagy át kell munkat adni neki teljesen, vagy egész egyszerűen vissza kell találni a koncertre, mint alapintézményre, ami nélkül nincs zenehallgatás. És akkor még... Hát ígértem, hogy nem lesz életrajz, mondjuk az... Elmondható, hogy mit mondjuk a Serei az így végig Magyarországon élt, és Magyarországon csinált együttest, és vezényelt el mindenféleket, főleg kortárs zenét, mutatott be rengeteg művet, meg minden. A Csapó Gyula azt csinálta, hogy 80-as éveknek az elején fogta, és kiköltözött New Yorkba, és ott az ottani egyetemen tanult a legnagyobb zeneszerzőktől, akik akkor még éltek, és már nem éltek sokáig. Feldmannak a tanítványa volt. Cage-nek is bizonyos értelemben a tanítványa volt, Feldmannak konkrétan formálisan is, tehát úgy, mit tudom, ha volt index, akkor azt a Feldmannak alá kellett írnia. Nem tudom, hogy megy, aztán nincs ott ilyen, hogy index. És akkor így az ő keze alatt doktorált, mert hogy így a zeneszerzővé a Zeneakadémián válik valaki, de aztán, de szóval, hogy ő volt az egyik első a magyar zeneszerzők közül, akik ilyen művészeti doktorátusban részesültek, és aztán sokáig egy kanadai egyetemen tanított zeneszerzést, jártam ott én is, hogy tőle tanuljak. Ami még fontos és elmondandó, így ahhoz kapcsolódom, vagy ahhoz hasonlóan, ahogy mondjuk, mit tudom, Stockhauserrel elmondtuk, hogy az életének egy jelentős szakaszában már csak egy műven dolgozott, és az pedig egy operaciklus, 7 operából, vagy ahogy, és Sánta hasonlat, de igaz, hogy mondjuk a Jenei az sok-sok ilyen rövid zenemű, és ilyen kisebb, nagyon manifestók után fogta, és egy ilyen magnum opusznak a komponálásába ő is belekezdett, és ilyen körülbelül 20 év alatt fejezett be ő is egy ilyen nagy oratórikus művet, amit a múltkori szemüvegadásban végig is hallgattunk. Vissza lehet keresni a halotti szertartást.

Most a csapónak így a 90-es évektől kezdve az volt a fő projektje, hogy Racine Fédráját operává teszi, mégpedig egyszerre több szöveget használva az eredetit, használva Somlyó György magyar fordítását, és még talán két másik nyelvet, németet és angolt is, és egy ilyen absztrakt opera, amelyben nem a cselekmény zajlik le, hanem valahogy a szöveg zajlik le, és egyébként ilyen részben mutatókat hallottam marha régen ebből, és igazából nem tudom, hogy elkészült-e, vagy hogyha szóval így hol tart, és hogy volt-e ilyen rendes, komoly bemutató, amiről lemaradtam volna, és nem találtam részleteket se belőle sehol. Úgyhogy tőle, Csapó Gyulától azok után, hogy most két művét, egyiket teljesen véghallgattuk a másikba, meg így bele csak, hogy az ízét megérezzük. Két zongora darabja van előttem, ami fontos. Az egyik az Egyenes Labirintus című. És az előbb szó volt Griegről, az egy ilyen pseudo-Grieg idézet volt. Ez konkrétan egy Pirinszki vers, ezt adta címnek. Hát hallgassunk bele. Csalog Gábor zongorázik.

Na, ezt is most elveszem tőletek. Egyébként tényleg mindent most YouTube-ról játszom, mivel hogy a gépemet inkább lecsuktam, nehogy itten rám boruljon hirtelen a töltetlenség, de ez azt jelenti a ti számotokra, hogy itt mindent meg lehet találni, hogyha végig akarnátok hallgatni. Ez két változatban is van, most egy élőt kezdtem el játszani, de a lemezről is ott van. Azon a címen kell keresni, hogy Straight Labyrinth. És azt gondoltam, hogy mit tudom én, mondjuk én költőjén megkérdezem tőletek, hogy mit éreztetek a hallgatás közben, aztán megpróbálom kitalálni. Szóval, hogy ez is egy monoton és statikus dolog, borzasztóan komplex belső élettel. Érdekes egyébként, ez a két személyiség mennyire nem hasonlít egymásra, mint személyiség, szóval így kitapogattam mind a kettőnek az auráját, és volt rá elég időm, és hogy így egy kicsit az az érzésem, ami messziről, mint hogyha még a véleményük is meg lenne egymásról, de inkább puhítok ezen a dolgon, de tényleg ilyen körülbelül ellentétesen tűz és víz a két ember, de hogy a zenéjük az tényleg ilyen az esztétikája, meg a struktúrához való viszonya, meg a modernséghez való viszonya az nagyon hasonló. Miközben szerintem, hogyha beszélniük kéne róla, akkor nem ugyanúgy beszélnének, illetve hát ez nem egy feltételes mód, hanem láttuk már ezt. És tényleg nem ugyanúgy fogják föl. De úgy lehet hallani mondjuk azt, hogy milyen kifinomultan kerülnek hangjegyek egymás után, anélkül, hogy az embert ugye az azt megelőző évtizedben kötelező módszerek irányítanák, szóval, hogy elindul egy folyamat, igazából mondjuk nevezhetjük folyamatnak, de formának a klasszikus értelemben nem, és akkor mondjuk, hogy amit itt ebben látunk, az valamilyen akkordfelépítmény, amit valamilyen töredezett ritmussal így elkezd körüljárni. És borzasztó nehéz lehet ezt eljátszani, és hát Csaló Gábor kell hozzá, hogy az nincs ott, se a kottában se, úgy az ismert intenciók közül, hogy az a dolog kifejezzen valamit, de az ő kezében azért úgy általában valamit, nem biztos, hogy az elmondható, de valami kifejezés ott történik, holott ugye ezek a szerzők, és akitől Csapó Gyula tanult, azok kifejezetten kifejezés ellenesek voltak. De ebben benne van például az, hogy a Feldman az ezen kívül módszer ellenes is volt. Talán az is lehet, hogy így körülbelül a Feyerabendi értelemben. Tehát, hogy igaz ugyan, hogy együtt nevelkedett, és együtt nevelték egymást és saját magukat a fontos ilyen módszer alapú vagy irányzat alapú kortárs zeneszerzőkkel, de például az nagyon jellemző, hogy az ő tanárja Feldman, az mondjuk Cage-el jóban volt, de Bullezzel nem. Bullezzel kifejezetten bífeltek egymásra. Ez most Feldman, a csapó egyetlen bífelt Bullezzel szerintem. De mondjuk, mit tudom, idézni, mondjuk Xenakis-tól azt idézi, hogy a zene nem nyelv, hanem, és akkor itt egy bonyolult mondat következik, amit most próbálok fejből, hogy így, hogy valamilyen kőnek az erezete, amiből az ember kiolvashatja ezt is, meg azt is, és csak úgy ott van, ez nem egy pontos idézet, és még kevésbé egy pontos fordítás, de valami ilyesmit mondott Xenakis a zenéről, tagadja a nyelv természetét. Amivel lehet, hogy lennének vitáim, de attól még ez egy nagyon fontos gondolat és meghatározó. Nem is az a lényeg, hogy igaza van-e vagy nincs igaza, hanem az, hogy itt zeneszerző generációkat sorba határoz meg, hogy el kell vetni a zenének. Ugye a Cage elvetette mondjuk a zenének ezt a kifejezésszerűségét, de Stravinsky-nak is van olyan mondata, hogy a zene nem fejez ki semmit. És akkor ez egy hasonló dolog más oldalról.
hogy a zene nem nyelv, mert akkor, amikor mondjuk például összhangzattan tanítok, vagy csak szóba kerül bármilyen zeneelméleti vagy összhangzattani kérdés, mondjuk zongora tanulás közben, akkor elkezdek nyelvként beszélni róla. És Xenakisnak a mondata nem úgy specifikusan az ő saját zenéről szól, és nem, még csak nem is specifikusan a Korter zenéről, hanem általában a zenéről mondja azt, hogy ott kár nyelvet keresni, miközben meg azt tapasztalom, hogy egyébként nagyon sokszor pont hogy nyelvet a legcélszerűbb, vagy a legtermészetesebben adódom a nyelvet keresni, de közben az is igaz, hogy miközben nyelvként beszélünk a zenéről, azért jó, hogyha van egy ilyen kontroll, hogy valaki ezt nagyon határozottan állította, hogy ez nem igaz, és hogy vigyázni kell azzal. Na most itt világos, hogy ez a darab is leginkább valamilyen sziklának az eredetihez, vagy valami bármilyen más olyan természeti dologhoz hasonlít, amelyet nem ember és nem tudat szervezet, hanem valahogy magától és kaotikusan szerveződik. Ami lehet, hogy egy ilyen önellentmondás két szóban, tehát hogy szerveződik, de ugyanakkor kaotikus, de ugyanakkor szerveződik. Szóval, hogy a zeneszerző végül elhelyezi azokat a kottafejeket, a zongorista végül megszólaltatja az összes kottafejet mindig pont abban az időben, ahova a számva van. De hogy mégiscsak természeti dologra emlékeztet az, hogy nem lehet előre tudni, hogy hova fog menni, de úgy így nagy zoommal ránézünk, akkor meg mégiscsak olyan megnyugtató természetességgel folynak a dolgok. Nem az ember által elképzelt természetességgel, ami nagyon sokszor ellentmond, hanem a természetnek a természetességével. Ez két külön fogalom igazából. Ezt nem csak azért mondom, mert a Pride felvonulás után vagyunk egy nappal, de az, amit az ember elkezd természetesnek, vagy nem természetesnek nevezni, és az, amit hogy a természet maga kilőtt magából, maga kirajzolgat magából, az ha nem is teljesen disztjunkt halmaz, de azért nem ugyanaz a halmaz. Na, és akkor vissza a zenéhez. Ebből a mai adásból inkább egy másik zongoradalap, szintén Csapó Gyula zongoradarabból akarok kilépni, és ennek pedig az a címe, hogy Desert March, és azt csak szájhagyomány útján tudom, hogy az alcíme, mert az nincs odaírva sehova, az csak így egyszer ez az alcím készült hozzá egy desert, miközben írta Desert March for George, és az George Bush, de még az idősebb George Bush az utalásnak a célpontja, mert ő is egy ilyen háborús elnök volt, mint az ifjabbik, de ő ugye azt ugye Desert March, azért desert, mert hogy ugye ez egy sivatagi induló. Azt hiszem, hogy használta ezt így magyarul is, tehát mondta ezt így magyarul is, a sivatagi induló, de akkor ott már az, vagy Desert March, mert hogy ezek már ugye ezek már az amerikai darabjaiknak az egyike. Na mindegy, Fenyő Gusztáv játszik egyébként, és ez egy 40 perces darab, és akkor most ezt a hátra levő mondjuk negyed órát töltsük ennek a befogadásával. A jellemző, hogy ez is olyan, hogy tulajdonképpen bárhol meg lehet szakítani, és ő is tulajdonképpen ilyen bárhol szakítja meg, az vagy úgy ítél, hogy 40 perc pont elég neki. Mi most a felé, körülbelül a felénél megfogjuk. Nem bírt ez se. Valahogyan furán működik a YouTube, hogy nem az elején indul el. Na de most akkor visszarakjuk az elejére, és úgy fog elindulni akkor is.

Amíg maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki. Mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőkbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég. Mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy e szakadékokban nem nyúlt még soha senki, és még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan etán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág száraiba ütközött. S nem is e nadrág sokféle színei miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uram Isten, még nem volt itt a tavasz, tél volt még, keserű tél. S az embere vászonnadrág láttán kisé megborzongott nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszélt, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rosszért, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorú. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletni. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatal. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős? Kérdeztem én most már profétai szigorral. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mint ha olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvass el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős. Válaszolta nékem nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is másnak. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. S hogy ezt ő mint vette észre rajta, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem érte. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy leginkéne barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésünk után? Miért maga hány kérdeztem én? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti ügyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési éveként. Tehát bátyám gondoltam én, és ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, hogy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, és ma már nem mondhatom meg nekünk, erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a koronát.

Karinthy Frigyes, előszó. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, minnyájatoknak egyenként külön, a titkot, ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álló évirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban lossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magasba, egy szószéket a sok közül kibérlek, engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem, örömhírt hoztam én, örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.

A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük. Tarkán seregenek ki a körútra, fihognak és sugdolóznak. Cofjukon piros és kék pántlik a fityeg. Hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak. Az egyik halkan súgva mond valamit,

menetelünk a határ felé. Magamban. Rettenetes. Nem bírom tovább. A bornyú mindig nehezebb lesz. Már 5. napja megyünk. Nem bírom tovább. Kidőlök. Egészen magamban. Na hiszen azért bírnám tovább. Egy kicsit megerőltetném magam. De jobb, ha kidőlök, akkor pihenhetek. Tettem én már nagyobb utat is civil koromban. Nem lesz semmi baj. Lövöldözök az ellenségre. Magamban. Búcsúzz el magadtól. Ez a vég. Azok ott erősebbek, és jobban látnak bennünket. Egy fél óra, és mindnyájan itt fekszünk lelőve. Isten veled, egyetlen szerelmem. Isten veled, édes szép. Nem látom többé a hajad, és a kezeid, és te élni fogsz, és én a ködben, és semmiben leszek. Egészen magam. A statisztika szerint minden 400 golyó közül talál egy. Az is nagyon ritkán. És ezek az élesek keresztül mennek az emberen, és nagyon ritkán halálos a seb. A körülményekhez képest igen jó kondícióban vagyok. Nem lesz semmi baj. Egy golyó eltalál. Magamban. Jaj, végem van! Ordítva. Segítség, szanítéc! Egészen magamban. A tüdőmön ment keresztül. Az nagyon hamar gyógyul, mert már kitűnően kezelik az egyfajta sebeket. Majd befekszem a Dollinger klinikára, és felveszek a laptól egy kis erőleget. Meghalok. Magamban Hamlet. A többi nincs. Egészen magamban. Ennyi. Úgy látszik, egy kicsit rosszul megy nekem mostanában. Csak nem lesz valami bajom.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harabd. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserlek szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja,
1: akassza fel magát.
0: Móricz Zsigmond a tőzsdökeres.

0: Hadi Endre, most légy hozzá. Jött értem a fekete hajó, jött értem a fekete vizen, álom király fitét tovább. Most légy országa megkíván, fekete hajó, fekete vizen, most légy ország. Háj, Cudarország, háj, Hortobágy, zsírszívülém, háj, Átokváros, redvesugar, picok hazám, mit kapaszkodsz belém? Fekete vizeket jöttem, vagyok a nyugati király, de magyarnak köpött ki a föld. Moslékország a nyakamon ül, engemet Moslékország örökölt, nyöszörög a hájszagú föld, már nem megyek el. Fekete hajó, Moslékország hagyarű szegény, hadd ugassanak, hadd ugassanak. Fekete vizen, fekete legény, hajj kutyamáját, szomorú. Zágolyunk vallatása.
1: Biztatva hüvelyzem már másnak, estjét a minden bírásnak. Hűhós nagy estveledések, meg én mindenről lekések, bekalloznak már simót a gyerek, meg élvén félek, meg mervén merek. Szent jó ízét bődízű imádnak, hagyom már máj zápolyáknak. Biztatva hüvelyzem.

Elős szó, melyben elsősorban azt igyekszem megmagyarázni, hogy ezt az egész bajos történetet miért teregetem az olvasó elé. De azt is mentegetnem kell, hogy miért kell mentegetőznöm olyasmiért, ami a világ legtermészetesebb dolga, hogy ugyanis az író elmesél valamit, ami mindenkivel megtörténhetik, abból a figyelemre méltó alkalomból, hogy éppen veled történt meg. Annyi mindenfélét kellene megírni külvilági megfigyeléseimből, pláne most, hogy újabb haladékot kaptam a restanciák elintézésére. És ha már emberekről van szó, annyi nálam érdekesebb ember van a világon. Nem akartam foglalkozni hírhet betegségemmel már csak azért se, mert hiszen az ember szívesen és gyorsan felejti el a kínos és veszedelmes élményt, amiből kimászott. Az ember igen, de az író nem. A kényszer, hogy az emléket lerögzítsem, úgy jelentkezett, mint egy második betegség, amelynek kezelése nélkül az elsőből se tudok teljesen kigyógyulni. Sok szenvedésemet enyhítette a lappangó figyelem, mely ott feszült bennem, arra erőszakolt, hogy ne csak átéljem, ami történik velem, de képet is készítsek róla mások számára. Most, hogy a mennyei riport legelső kapuját átléptem, nem furcsa, hogy ezt a regényt is akkor írtam, amikor betegségem már ott bujkált bennem? Visszafordulásom után egy sereg pillanatfelvételt fedezek fel riporteri táskámban, elő kell hívnom őket, különben egy életen át kínozna a lelki furdalás, hogy veszni hagytam közöttük akár csak egyetlen olyat, aminek eredeti mintájáról eddig nem tudtam, se én, se mások. És most még valami. Bár azt hiszem, világosan megmagyaráztam, miért írom meg ezt a regényt, most mégis bevallom, soha nem szántam volna magam rá, ha egy órával ezelőtt nem olvasok az egyik szélső jobboldali lapban egy széljegyzetet, mely azzal vádol, hogy betegségemmel és a hírneves agysebész budapesti látogatásával reklámot csináltatok magamnak. Olcsó dolog volna szerényen arra kérni a széljegyzet íróját, szíveskedjék az én stockholmi utamat operációval együtt végigcsinálni, annak ellenőrzése céljából vajon reklámbefektetésnek elég gazdaságos. Egy ilyen vádra kétféleképpen lehet válaszolni, vagy úgy, hogy észre se veszem, és egyetlen szóra sem méltatom, vagy pedig egy egész kötettel. Mint látjuk, az utóbbit választottam.

Ez év 1936 márciusában 10-e felé lehetett, hogy egy délután a Centrál kávéházban uzsonnáztam. Bár pontosan nem emlékszem, az a gyanúm, ezen az emlékezetes délutánon is inkább gazdasági kérdések foglalkoztattak, és nem a nép oktatása, ami pedig első kötelessége volna egy közírónak. Azt igyekeztem kiszámítani, melyiket írjam meg elő. Azt az elvi tanulmányt a modern ember szerepéről a társadalomban, vagy az egész estét betöltő három felvonásos szín. Végre úgy döntöttem, a színművet írom meg előbb, hogy ennek jövedelméből aztán annyi ráérő időt biztosítsak magamnak, amennyi egy tanulmány megírásához kellene, ha lelkiismeretesebben csinálom meg, mint ahogy egy színdarabot szoktam. No, akkor még ráérek befejezni a keresztrejtvénynek a megfejtését, amibe éppen belekezd. Tudni kell, hogy évek óta minden héten megfejtek egy keresztrejtvényt. Sokat bosszankodom, mert a rovatvezető úr szólásmondás címen minden héten bevesz egy aforizmát, függőlegesen és vízszintesen a rejtvény. Kitűnő, jóízű népi mondások ezek, csak éppen az a bajuk, hogy nem léteznek a valóság. Jól emlékszem,

mennyire föl voltam izgatva. Ennyi volt a közmondás. Aki, kon, terme, kukó is, szik. Nagyon dühös voltam. Micsoda az, hogy on terme, kukó is, szik? Ilyen nincs. Egészen belevörösödtem a próbálkozásba, hogy a gyanús közmondást kiegészítsem. Ekkor indultak meg a vonatok. Pontosan menetrendszerűen 7 óra 10 perckor. Csodálkozva kaptam fel a fejem, mi ez? Határozott dübörgés volt, erőlködő, lassú csikorgás, mint mikor a lokomotív kerekei lassan nekilódulnak, aztán hangosan zakatolni kezdenek. Talán teherautó volt. Visszatértem a titokzatos közmondáshoz. Igen ám, de egy perc múlva elindult a következő vonat ugyanolyan ütemben. Dübörgött, zakatolt, elhalkult. Idegesen forgattam a fejem a mellékutca felé, mi az ördög itt vonatok járnak? Vagy valami új járművet próbálnak ki? Néhány autó csapott el, semmi más. Háromszor kaptam fel a fejem, csak a negyedik vonatnál jöttem rá, hogy halucinálok. Erőszakos, lármás, követelődző hang. Vonatdübörgés olyan erős, hogy elnyomja a valódi neszeket. A pincér mond valamit, nem hallom. Ez bizony nem a külvilágból származik. De hát akkor odabent keletkezett a fejemben. Mivel semmi más tünetet nem érzek, csöppet se találom ijesztőnek. Csak nagyon különösnek és szokatlannak. Megállapítom, hogy halucinálok. De nem lehetek őrült, teszem hozzá rögtön, mert hiszen akkor ezt nem tudnám megállapítani. Valami más baj van. Otthon vacsorázom Cinivel, ábrázoló mértanról és fizikáról beszélgetünk, az emberi konstrukciót, mint gépet hozom fel példának. Cini ötödista, most a gondolkodás mechanizmusa érdekli, gyorsan rátérek kedvenc veszőparipámra a szervek autonóm működésével kapcsolatban. Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan GPS-en el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskenyfilm kerül a vászonra, gyönyörű felvételek. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát, olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő kocsonyáját látni, ahogy remeg és lötyög a csontcsészével. Jobboldali nézőtársamhoz fordulok, hűvösen magyarázva az esetet, hogy orvosi tájékozottságomat kitoktassam. De a levegőnek beszélek, partnerem lábújegyen kiment a sötét teremből. Csak ugyan elég rémes ez a műtét, már csak 5-en vagyunk, a többiek nem bírták, fölényesen mosolygok magamban, lám mennyivel edzettem vagyok. Gratulálok gyomromnak és idegeimnek, jól tudom fegyelmezni magam, egyszer egy tömegakasztást is végeztem.
Szegény havas barátom jut eszembe, aki 22 éves volt, mikor valami agydaganatban elpusztult. Akkor hallottam először, hogy ilyen is van. Emlékszem utolsó napjaira, elferdült arcára, a béna rángatózásra, ahogy nevetni próbált. Hideg fut végig a hátamon, mint akkor, de aztán megnyugtatom magam, hogy ilyesmi természetesen. Csak másokkal történhetik velem meg. De 7 órakor, ugyanabban a kávéházban, ugyanott, percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonat. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámban. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom a Karotis nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű főspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csikorgattam, hogy ne tudjak tiltakozni. Úgy tettem, mintha észre se venném, mikor kihúzta a drótot. A végén odavetően megjegyezte, hogy füljárat gyulladásom van, ezzel magyarázható a hallucinált zakatot.

Ezen a három héten, április elejéig erősen dolgoztam és szaladgáltam, sokat töprengtem és fecsegtem, valami nyugtalan és fárasztó élénkség vett rajtam erőt, és nem hagyott békén az elintézni való. Ez a noszogató, sürgető parancs gyakran jelentkezett életem folyamán, de soha ilyen határozottan is makacsul. Egy délelőtt például minden ok nélkül befordulok a vásárcsarnokba, lődörgök a pultok közti utcákban, nézegetem a főzelékes kupacokat, gyümölcsdombokat, de nincs étvágyam, a szokásos kóstolgatás is elmarad. Másnap a Vágóhídra megyek ki, azzal áltatom magam, hogy riportot fogok írni. Ökröt vágnak, éppen halkan bőgve, kelletlenül ódalog a fal mellé, de azért nem ellenkezik. Mint egy darab rongy, ruhacsomó, ami alul kiúzták a fogast, rodjan össze, nehéz puffanással, ahogy a tagló lesújt. Rossz hangulatban megyek el, a riportot nem írom meg, nincs étvágyam. Azon kapom magam, hogy régi ismerősöket látogatok meg, visszamegyek olyan helyekre, ahol először se éreztem jól magam. Ruhát rendelek, veszekszem a szabómmal, végre az előleget veszni hagyva nem csináltatom meg. Így telnek a napok, néha elmegyek a fülemet kezeltetni, mert a vonatok állandóan indulnak azóta is. Pontosan 7 órakor délután a fejemben, már megszoktam, nem sokat törődöm vele. Egyszer csak valami furcsa történik. Szemben velem a tükör, mintha elmozdulna. Nem nagyon, egy kicsit, pár centiméterrel, aztán úgy marad. De mi ez? Mi ez a... Ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni. Fejem se fáj, vonatok sincsenek, semmi se fáj, ellenben az egész dolog velem együtt elvesztette létezésének bizonyossága. Minden kísértetiesen és ijesztően esetlegessé vált. Az egész mindenség, mintha kihúzták volna alól a talajt, hullámzani kezd. Nincs sehol egy fix pont. Csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót, valami tévedés, próbálom motyogni görcsösen. Tévedés! Na, a tükörben meglátom az arcom, fehér, mint a kréta. De hiszen akkor butaütés villan át rajtam, elpattant egy ér valahol. Még azt is megállapítom, hogy másképpen képzeltem el, egy pillanat és vége az embernek, mint a főbelőnének. Na hát, súlyos tévedés volt. Az igaz, hogy csak egy pillanat, de ez a pillanat hosszabbnak látszik egész eddigi életemnél. Az emberek rosszul mérik az időt. Egyetlen mérték van az átélés sebessége. Fájdalmat nem érzek. Odakint süt a nap, de idebent a fejemben hirtelen elsötétedik. És egyetlen érzésem van már, ha nem tudom üstökön ragadva víz fölött tartani magam, akkor a következő pillanatban nem parancsolok többé a hajó, nem uralkodom a milliónyi részecske és sejtecske fölött, akinek születésem pillanata óta királya vagyok. Ez az egész fellázadt népség közömbös tárgyá változik, és ez a tárgy fellázadva önkényen alól elfoglalja régebbi természetes helyzetét a gravitációs térben, vagyis lecsúszok a földön. Elvágulni. Iszony. Rosszabb minden inkvizíciós kínpadnál. Ezt már akkor mondom borzongva, amikor lassan kezdek magamhoz térni. Ezúttal a gutaütés elmaradt, de egy illúzióval lettem szegényebb. Nem vágyom többé ilyen halálra. Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat. Halálom pillanata is épp olyan jelen pillanat lesz majd, mint a mostani. Az is jelenben fog lejátszódni, nem a jövőben, ahogy önmegnyugtatásomra elhitettem magammal.
mert jövő nincsen, ez csak olyan szólásforma. Az orvos, akinél fél óra múlva jelentkezem, meg se vizsgál. Felé se mondhatom el a tüneteknek, fölényesen legyint. Nincs itt, drágám, se fülhurut, se gutaütés, magának nikotin mérgezése van, azonnal beszüntetni a cigarettát. Megnyugodva benne, hogy az ájulás, ami meghökkentett nikotin mérgezésnek tulajdonítható, abbahagytam a cigarettát. Meglep, hogy nem is megy olyan nehezen, a nikotin szomj csak néhány napig idegesít, aztán elmarad, már dolgozni is tudok füstölés nélkül. Mikor az eszmélet zavar másodszor jelentkezik, ezúttal valami kóvájgó szédülés után már úgy fogadom, mint ismerőst, sokkal kevésbé hat rám tragikusan. Tudom, hogy pillanatokig fog tartani, aztán elmúlik nyomtalanul. A vonat dübörgéssel és szédüléssel együtt napi teendőim közé számítom fel. Este 6-kor jön a szédülés, 7 óra vonat jelentkezik, újabb szédülés, aztán néhány pillanatra az ájulás. Ezt már előrelátóan fogadom, mikor érzem, hogy közeledik. Annyira rendszeressé válik, hogy mikor az ájulás lecsapni érzem, diszkréten intek Tibor pincérnek, aki már tudja, miről van szó. Észrevétlenül mögém áll, felemelkedem, hátraszegem a fejem, ő megfogja a derekam és hátul a nyakam, és feltűnés nélkül kivezet a kávéházból. Óvatosan a mellékutcába fordulok, ahol padáll a járda szélén, ráereszkedem, az ájulás után szépen felállok megint, ma már nem lesz több, visszamehetek a kávéházba, magam veszem fel a társadalás fonalát, jól emlékszem, hol hagytuk. Így szaladnak a napok. Cikkeimen, amiket írok, nem látni semmit. Közben két új tünet. Az egyiket könnyen hozzácsapom a többi háromhoz, vonat, szédülés, ájulás. Szédülés előtt görcsös, brutális fejfájás szorítja össze hátul a koponyám olyan éles percekre, hogy a lélegzetem kihagy. Ez egy régi dolog feltámadása, nem veszem komolyan, a gyógyszer segít rajta. A hányás április elején tör rám. Egy reggel éjgyomorra hirtelen émelyegni kezdek. Lehetetlen, mondom magamban, ez valami tévedés, hiszen semmi sincs a gyomromban, de másnap ugyanerre a komédiára ébredvén nem halogattam tovább a vizsgálatot. Azzal a fenntartással, hogy hiszen nem vagyok beteg, csak valami hibás beidegzés történt, harcra készen beállítottam H. tanár úrhoz. A szokásos kopogtatás, vérnyomásmérés és információk után egy másik fülészhez küldött leletet kérni, egyébként nem volt hajlandó nyilatkozni. Rögtön elhatározom, hogy nincsenek semmi értelme, majd én magam csinálok diagnózist. Lassanként kialakult bennem a meggyőződés, hogy az időt nikotinmérgezéshez gyomoridegesség járult, és hogy Kázbádba kellene mennem, ha volna pénzem és időm.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Hely, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvie neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, s attól úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turi Dani, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajas, hargas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sunsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami furt meleg.
2: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
1: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérharag. Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorintgatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. Férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, muramiste, muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten.

A mi falunkból. A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya Eszterák felett. Nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák. És egyre folyik a mezőn a munka, a mi falunkba. A mi falunkba ákác fák alatt. Fehér remeszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkba nyáron nő az ab. És éjszaka van, ha nem süt a nap, forgácsot vág ki fából a gyalú. Csodálatos.

Kosztolányi Dezső. Született Harsonán, mint a hét belső munkatársa, szerdán, lapzárt előtt két nappal. Még ideje korán megírhatta a Trombita Szonáta című szezoncikkét. Később az Innen-Onnan rovatot vezette, ő volt a hét legelső Innen-Onanistája, színházi kritikáit ugyanott végezte. Négy fal között című verses kötetével tűnt fel, melyet később négy fal, egy plafon és egy padló között helyesbített kiadásban ismert meg a közönség. Több politikai és közgazdasági szonettet írt, jelenleg a Trombita Gyárosok Országos Szövetségének tiszteletbeli igazgatója, ép és egészséges ember, fiatalabb korában tífuszon ment keresztül, és kétszer a Petőfi Társaságba is jelölték, de mindkét alkalommal csak hamar felgyógyult. A szegény kis trombitás szimbolista kapesznyő szörnyűségi című cikor. Mint aki halkan belelépett, és jönnek távol erdeillatok, mint kószalány és idegcselének, kiknek bús kutyán a hőnyom. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal! És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. 8. sor. Ja Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? 9. sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. 10. sor. Jaj, keserű így az élet! Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad! 11. sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon, Kartperec. Alattam a szürcsölő trágya, lepte jó föld szuszog. Ballag velem, lé, nagyokat, öreg paraszt, botjára is támaszkod, va integet felém. Ahogy járok rajta, kedvesemmel, olyan ez a homok, amint járok, Dunántúli, magyar föld, ráncos arcú, nagy bajuszú, csipás szemű, öreg, hümmög és krákog és köp. És ahogy ballagunk, billegünk, megállok, nem veszi észre, és ki ballag, ballagó lábam alól, és tovább sét, tál és én, a levegőbe maradok, és nézek utána, nyetenye, riskahé, hová szaladsz? De nem fordul meg. Így vádolok, kaszálva a légben, pünkösdre virradó, magam termette szarkaláb. Szabó Lőrinc. Pünkösdi versike az esőcskéről. Egy kicsit esett ma délután. Mentem a körúton át, jött szembe egy masamód lány, már. Jót tesz a termésnek az ápor, mondta valaki ezt. Lelkemben e szóra kinyílott egy mélység, és több mondta vele ezt. Vérzápor és genyzivatar volt az egész történelem. Harcolt ég, és pokolt, és dögvész, tűz és víz, és a többi elem. Anyag és erő, és elektron, rádium, és tapasztalat.

0: Milácska.
1: Hop, hop. Kegyedem, vegyedem, főiskola, egyetem. Csup, hogy vagytok, kisfiúk, kisliányok. Ej, ha, csinnap. Jók voltatok egész héten. Mesélám, mesélt a szerkeszti bácsi. Megrázza a mesebeli fecske farkot, és csak úgy dül belül. Itt a mese fog megsárni, hop. Jó kedve van a szerkesztő bicsé bácsinak, mi? Hát bizony, kisfiú, kislányok, a Ninácska nagyon rossz kislány volt ám, úgy áll, már kicsikorában mindig csak a ruhákat szerette, és nem a könyveket, amelyekben édes hazánkban leírva ez a tejjel mézzel folyó Duna-Tisza háta. Isten áldá, Ninácskának egy nagyon-nagyon csúnya-csúnya szokása volt. Nem játszadozott ez a kis leánytársnőivel, hanem, na, ki hallott ilyet? Ez a kislány, ez csak a fiúkkal szeretett játszani. Golyózni. Ugye furcsa kettes gyermekeim, kiribili? Az a sok hallgatom. Egyszer rám jöttek komédiás bácsik és nénik a városba. Hát, uram, fia, vaskalap, Aninácska velük szaladt. Ugye szép erzsik velük. Ott is maradt a komédiás bácsiknál. De arról a rossz szokásáról nem tudott letenni, hogy mindig a fiúkkal játszott aztán is. Hát, csak hallgassátok, mi lett a vége. Terka Pandi, te kis rigóim, aranylegyecskéim, szunyogocskáim, kolera bacilluskáim! A Ninácska már 18 éveske volt, és még mindig a fiúkkal játszadozott. Ilyen nagy kislány volt már bizony. Mégse kezdett el tanulni, hanem golyózott. El is küldték a komédiás bácsi, de ő nem bánta azt se, hanem kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. A csúnya utcagyerekeket, utcagrófokat, utcabankárokat. Persze, azok is olyan iskola kerülő rossz kisfiú voltak. Elszaggatták a Ninácska ruháját, meg minden. Hopp, terkapadni csiri bőrű rőke, kicsi kritikretének, ahol repülő finnye, kicsike gorilla, utcubeske, jól se kapjátok el. Mit gigyeksz, kügyöksz, pesta, pista, hozz is a kita szerkesztő bácsinak, csingeling, megy tovább a meseszekér. A rendőr bácsi persze nem szerette olyan kislányokat, akik az utcán golyóznak a kisfiúkkal. Kedves gyermekem, mondta szeliden a jó rendőr bácsi. Vigyázni fogok rád, hogy semmi bajod ne essék, jó? És a jó rendőr bácsi azon túl elügyelt Ninácskára. Nehogy baj essék, de Ninácska mindig vadabb lett. Mindig több és több fiúval játszott. Úgy egyszerre. A rendőr bácsi egyre csodálta a fejét, mert ugye kedves gyermekek, a kisliányoknak kis társnői között van a helyük, és nem a fiúk között. Egyszer, mikor már a kis Ninácska 25 éves volt, egy nagyon rossz, goromba, illetlen fiúcskával ismerkedett. Ez egy illetlen fiúcska, Sándor, 30 éves volt, és mindig hozzávágta Ninácskához a golyókat.
2: Gyerelem, mondta az illetlen Sándor a Ninácskának. Játszadozni fogunk is a mellékutcában.
1: De Sándorka nem játszott ildomosan, mert mindenféle bajkosságot talált ki. A bácsik vagy nénik jöttek egy hosszú kék tetszelő, hátul a fölvágta a bácsik zsebét, és oda tartotta a markát, hogy beleesen a pénz. Ilyen bajkos volt, hanem aztán baj lett. Egyszer nagyon gyorsan forgatta a kést, és a kés ennye. Belement egy bácsik gyomrába, aki keményen megpirongatta a rakoncátlan fiút, és fejpróbálva meghalt.
2: Őfelsége a király bácsi nevében,
1: mondotta szigorúan a rendőr, aki odajött.
2: Most becsuklak titeket, kedves gyermekeim.
1: Ninácska borzasztóan megjelent, és sírni kezdte. Sándorka is bezzeg meg szedte. Kérlelni kezdte a rendőr bácsi.
2: Nem bánom, mondta végre a rendőr bácsi.
1: Bár nem érdemlitek meg, illetlen gyermeket, de ha valamelyik őtök el tudja mondani Pósa bácsi egyik versikéjét, ez egyszer megbocsájtok. Ninácska gondolkodni kezdett, addig-addig gondolkodott, míg végre eszébe jutott. Mit csiripel a kis madár fönn a száraz ágon? Azt csiripli Magyarország legszebb a világot.
2: Muszka bácsi, német bácsi, beletedd a lábad,
1: úgy kiverünk csinnad, ratta, porzik majd a hátad.
2: Ezer éves Árpád apánk uralkodott rajta.
1: Magyar itten minden ember, tőzsgyökeres fajta. Megjárhatja csinnad ratta, aki belénk botlik. Magyar fiúk, magyar lányok. mikor a tyúk kotlik. Erre
2: szabadon bocsátotta őket a rendőrbácsi. Ninácska is levonta a tanulságot, és azon túl nem játszott többé a fiúkkal.
0: Krudi Gyula, a 42-es zenélő mormány, harctér, 1916.
3: Egy napon Szimbád arra ébredt a régi mahagoni ágyában, hogy elfelejtette a májva színű dáma nevét, akivel aznap találkoznia kellett volna.
2: Turidoni Olstán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az érettjét. Áj, muramista, kódozott a nyelvje nekie. Bétökkel vágta a csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte vörzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsapta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidoni, szélesen, beckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszol a nagy utcán. De közben talajos horga, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűjtse keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyakcsikájá, mint téli teplince a vágásról. Az a szegény lesz. Ez a szegény. Egyszer Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a tekintetbe, egészbe, és csak úgy külcsutyából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekát végig riszálkolta valami forty meleg. Hé, muramis, tehát te Bila, merre lófrálsz? Beszélt Dani, de a személy már elöntötte a hímes vér haza.
4: Merre?
2: Rüstő taján nyelvestése.
4: Merre, hát miért azt mondja-e? Amerre fekete érce jár a lábán.
2: Megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Dani akkor nem szól, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadás volt. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő. Kicsúrgott a pörsös duzzat félpizája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fékét megadta a járt, egyet roppantott és megcsóválta a fejet. Úgy lett vele, aztán visszaesett, mint arany, nyaflám, szétnyúlva, kehesett. A férfi meg nézt, és már torlakodott a torkába a nagy utcába. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muramisten, állnál fogta. Pékefett, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter. Azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát. Vitte a nagy erős lelke. A tábla végébe meg ott állt,
4: a Velszi herceg felesége.
2: Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett. Különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
4: Mi áradban erre, Túri uram?
2: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy közömbökre. Instálom útja, asszony, bucskor, lölkem, mondta Turidoni makacsára. Egyszer fogtos akkorát döbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléjét. A hímség ilyen törtelenségükkel állt. Elszégy, megkábul, összebágy, lecsuppan, odarigyen a férfizekés mellette helyre. Először a igazi férfi. Erő, ősösztenő, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fölig repett szájú füldtött érni. Az igaz. A magyar. A kérlelhetetlen. Az ő ösztönös.
4: De szép, én uram, uram, uram.
2: Nyögte el a méltan. Pihegve, mint a nyaratsz a kicsipbe. Tani meg nézd. Aztán egyetlen morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott. Kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen látogott. Tipegett után. Úgy ment el. Döngve. Vitt a nagy lötyös indulat. A férfi. Két uralkodó herceg jött vele szembe három belénnyel. Dani oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsát. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
4: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
2: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra beleje. Két kezébe, oda kapott. Megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, rizsálva odakente a palánkhoz, még be is úgy a paprintott a kevését. Egyet rapigott a fogába, s leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meningét tovább szállt. Népies irámba.
5: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a láncid. Írásbeli dolgozat négy füzet. Hevesi tanárúnak történelmi vizsgára benyitotta Herceg Petke, a 4. B-osztály jeles előmenetelmű tanulója tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reál Gimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár.
2: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben. A rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Tertuda még egészen primitív, fejletlen állapotban ma, mint látjuk. És szó sincsen pompás palotákról, meg Vigadóról, meg Angol Parkról, meg Jazzbandről a Ritzellóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőség. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
4: Most voltam ért a lényi homályba, a különbe röppön jön.
2: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siessen, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen enyésző fényben jár egyedül iszime.
4: Igen, ifjenség, rögtön iszime.
2: De éppen jönnek a főurak.
4: Parbleu, fenség, mondja, c'est drôle.
2: Honnan, hügyisszime?
4: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegen majmolni.
2: Mi az édem csutkai?
6: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
2: Hé, elfajulás dolgában, hogy elló?
6: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok, szépecskét. Jaj, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is már.
2: Hová indul?
6: Hát, romlásnak. Erős magyar vagyok én, kérem, hajdan.
2: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomult az énkon?
6: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
4: Fenség, ha nem lehet mani.
2: Mit akar memmikin?
4: Valami panaszolja.
2: Bucsésd be!
5: A nemzeti rend.
2: Alá szolgálja, kérem, én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton rász. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem, én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és rász. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be! Igenis.
5: A vesztébe rohan.
4: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele. Bár gyermekkoromban az átok mindig az asztalkül kergetett, hogy nem tartok össze.
5: Berlin. Széchenyi érdekelő.
2: Jó, jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon, ezért úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált.
7: Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem? Ja, hát nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
4: Nézze, Széchenyi! Megégett az ujjamat!
7: Nem tud vigyázni, már megint belenyúlt a lángészbe. És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József esküdéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lend? Majd mit csinálnak a mi csodái?
3: Majd eltartanak a barátaim. Széchenyi megalakít az akadémiát. Kossuth ilyen tárogatóval kezében. Bocsánatot kérek, ahogy feldöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe akarozta a tárogatót.
7: Uraim, midőn a színpadra lépek? Nohis?
3: Hát most mit csináljak vele? Adja ide majd én.
7: Jó!
3: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanat elfordul, hirtelen a szájához kapja, és kíváncsian belé fúj. Nagy csörömbölés.
7: No, mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
4: Jaj, fenség!
7: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
4: Érem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megcsúsztam is erre. Ahogy fogtam a kezemet, kitör...
7: Mi tört ki?
4: Hát a forradalom!
7: Ezt ön csinálta?
3: Kérem, megfizetem.
7: Na és mit fog ehhez szólni a feleségem?
3: Kérem, tessék neki megmondani, hogy levonulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat.
7: Ó, az ön micsodája?
3: Ó, az én tűzbenem.
7: Mit jósol ön?
8: Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosra letesszük a fegyvert. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul.
7: Ugyanis?
8: Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megérte engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre megjósoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
7: Az élet olyan, mint a lenchíd.
6: Miért?
7: Nem tudom.

0: ezek már megint napok, felismerhetők és ellenőrizhetők, neve és száma van mindegyiknek, 24 órából állnak, és megszakítás nélkül kapcsolódnak egymásba. Minden napnak megvan a maga gyötrelme és gyönyörűsége. A mai reggel például Isten ilyen kezdődött, a reggelinél megállapítottam, hogy az ételnek megint íze van, a régi, gyönyörűséges, ismerős ízek, és méghozzá új változatokban ízek, ízek, nyelv és íny mámora és boldogsága, hát visszatértek hozzám. Úgy köszöntlek benneteket, mint az újszülött az első korcs tejet, mikor langyosan és habosan lefut a torká. Mikor Olive Króna bejön, forró hála önt el, valami nagyon szépet szeretnék mondani neki, de Olive Króna ezúttal mogorva és szűkszavú, siet szórakozott. Még a tartalmában hízelgő nyilatkozatban is, ahogy az ajtóból visszafordul, türelmetlenséget és szemrehányást érzek ki.
1: Kicsoda jön a hazájában? Elárasztanak levelekkel Magyarországból. Gratulálnak, hogy megmentettem az életét.
0: Délután megérteni vélem, miért volt Olive Króna rossz kedvű. Mikor elmentek a látogatók, egyedül maradunk feleségemmel. Látom, hogy nyugtalan, felugrik, kisiet, megint bejön, nem figyel. Mi baj?
2: Nem hagy békén a viking. Már harmadszor figyelmeztet, hogy mondjam meg magának.
0: Úgy, miről van szó?
2: Hát mit tudom én? Nem tudom, miért olyan sürgős. Ez talán...
0: Szóval?
2: Szóval, az én. Úgy látszik... Hát kérem. Szóval azt üzeni, hogy az életét megmentette, de...
0: De?
2: De... A szeme világát már nem tudja visszaadni.
0: Eleget láttam életemben. Több szavam nincs. Kínos hallgatás, ő nagysága nem ismeri ki magát, könnyeket vált, kétségbeesést, legalábbis szenvedélyes kérdéseket. Nem kérdezek semmit, de már ott bujkál bennem a törvény ítéletét egyéni önérzetünk, kivételességünk nevében megvető csak azért is. Lehet, hogy orvosi szabály szerint megvapulok, de a diagnózis elfelejtette, hogy rólam van szó. Csak alkalomra várta. Jól aludtam, a porokból csak fél adagot kértem, mert másnap délelőtte kilátásba helyezték a kötés eltávolítását. Olive Króna és Sökvist együtt végezték az ünnepélyes aktust, behunyt szemmel, mámoros boldogsággal élveztem a halk pattanásokat és nyisszanásokat, ahogy átvágják és lefejtik a hatalmas köteg gészt és vásznak. Szinte grammonként éreztem a megkönnyebbülést, ahogy a súlyoktól megszabadulok. Utána megnézhettem magam a kézitükörben, őrült komikusan hatott rám, hogy fülig érő nagy szám és vaskos orrom biztatlan és szemérmetesen mosolyogni próbált, mint egy boldog menyasszony a Mirtusz koszorúban. 3 órakor egy percre egyedül maradva óvatosan körülnéztem, és nekifogtam a kitervezett ellenőrző kísérletnek. Éjjeli szekrényem üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki. Most pedig ide figyeljen. A következőket üzenem a vikingnek. És még kissé akadozva is vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalem, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozásuk. 4 óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta. Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Krónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
1: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
1: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem, a kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán két lépést tettem, megálltam, megint tettem két lépést.
1: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
1: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja kórházat.
0: Grand Hotel Saltsébadet. 10 napja üdülök itt a parkranéző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cselé. Úgy állat belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felém fut. Onkl, onkl! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hal ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy, az édesanyja. 25 éve nem láttam Gizi nővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgattunk újszülött unokahúgommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva a rádióban. Egyet mást sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvételt, ki.

Na hát igen. Ez a hajó a mi hajónk volt, az én hajóm volt, és azt sem tagadom, sok drágasággal megrakottan futott el célja felé. Hol is volt a cél? Minő jó reménység fokán? Úgy volt bizony, hogy sok aranyra és gyémántra cserélik be az értékes holmit, amivel boldog és hegyke kereskedő, útnak eredtem ezen a hajón, magam kormányosa, magam kapitány. Ennek bizony vége, kisrokon, sok szép holminak, színes kristály üvegnek, gomboknak és kösöntyűknek, illatos rózsa olajnak, ezer tarka csecsebecsének vége. És hogy mégis ilyen derűs és mosolygós vagyok, látod, én nem haltam meg. A roncs kidobott magából, és jól sejtettem, hogy ami ezután jön, nem a legtöbbnek elérése, hanem a legkevesebbnek kivárása, amivel újra kezdhetem az életet. És úgy jártam a világban már is, ahogy Robinson szigetén illik járni a hajótörőknek. Ajándéknak vettem minden lomot és szemetet, amit háborgó vizek tetején leltem, hulladékát a büszke hajóknak. És megszoktam mindenben meglátni az alamizsna értéket, és feledni azt, ami hiányzik, értékelni a minimumot a maximummal szemben. Elfogadni adósomtól ezred részét annak, amivel tartozott, lemondani a többiről, megelégetni vele, ha hitelezőm csak egy font húst kért a testemből, csak egy bőrt nyúzott le rólam könnyelmi adósságomra. Felháborodni sors igazságtalanságán, ember igazságtalanságán, ugyan kicsi nini. Nincs ennek helye Robinson szigetén. Elárult a barát, megcsalt a bajtárs, kifosztott a kalmár. Ugyanakkor látott karjába ölelt az ismeretlen, megmentett az idegen, visszaadta a legfőbb búnyámat, a bőrömet, akire rábíztam. Oda néz. Mi az ott a fövényen? Ó, földön túli boldogság, ó, tündérálom! Heuréka, egy lyukas kanál! Bizonyára az elsüllyedt hajóról van. Ezzel a kanállal kikaparom, kiásom a sziklát, és kunyhót építek rá, hallod? Mához egy évre palotám lesz ezen a lakatlan szigeten. Emlékszel kis nini Cézár mondására Egyiptom földjén? Aki nem remél semmit, nem eshetik kétségbe sem. Soha. Régóta nem remélek én sokat. Köszönöm magyar barátaimnak, hogy nem hagytak elveszni. Köszönöm aggodalmait mindenkinek, aki aggódott értem. Köszönöm idegenek imáját. Köszönöm kis rokon, hogy türelmesen hallgatsz. Köszönöm Olive Krónának hátralévő éveimet. És köszönöm az olvasónak kegyes és szíves figyelmét.

0: Sziasztok, ez itt a Cikla, cigány közéleti és kulturális adás vagyunk. Ma tulajdonképpen arról beszélgetnénk dr. Muhi Erikával, aki a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogvédőirodának az igazgatója, hogy hogyan is alakult a független ombudsman és az egyenlő bánásmód védelme Magyarországon. Ezt azért mondom így, hogy hogyan alakult, mert hogy vannak egy egész hosszú történeti folyamat, története ennek, kezdve az, mikor alakult meg az ombudsmani hivatal, de bocsánat, bemutatom, Kajas Éva és Bari Jutka vagyunk.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Igen, hasonló dolgokról beszélünk, de mégis külön kell választani. Ugye van az ombudsman, régen állampolgári jog, országgyűlési biztosa volt, önálló nemzetiségi biztos volt, és önálló volt a jövő nemzedékek biztosa is, illetőleg az adatvédelem is ugyanilyen biztosi rangot kapott az 1902, tehát a rendszerváltást követően, azt hiszem, hogy 93-as volt áll az ombudsmani törvény. És az egészen 2012-ig működött ebben a felállásban, hogy önálló biztosok voltak, akik a saját területeken végezhettek vizsgálatokat, ők voltak azok, akik a, nem tudom, a nemzetiségi biztos kifejezetten a magyarországi nemzetiségeket ért alapjogi jogsérelmek ügyében vizsgálódhatott. És akkor 2010, ugye az új alaptörvény tette lehetővé azt, hogy megszüntesse a kormányzat, az akkori kormányzat ezt a rendszert, a független biztosok rendszerét, és 2012. januárjában létrejött az alapvető jogok biztosa, aki egy darab alapvető jogok biztosa van, és neki lettek helyettesei a korábban független biztosok 2012-től. Akkor a független nemzetiségi biztos ezt megelőzően Kállai Ernő volt, aki nagyon komoly kritikával illette a beolvasztás kapcsán az egész intézmény átalakítást, mert azt mondta, hogy el fog veszni a biztosnak a függetlensége, nyilván nem fog tudni önállóan kiadni jelentéseket, állásfoglalásokat, tehát olyan, amiket eddig ő egymaga megtehetett, hiszen ott lesz fölötte akárhogy is az alapvető jogok biztosa, aki ha úgy gondolja, hogy nem érdeke kiadni egy olyan jelentést, amelyben a nemzetiségi biztosnak vannak megállapításai, akkor bizony ezt ő megtehette.
1: Ugye ez azért volt annyira borzalmas, mert ugye elvileg az ombudsmani hivatal, mint független hatóság vagy szerv működött előtte, 2012 előtt, és aztán így végül is a biztosokat besorolták egy főnök alá, aki meg, hogyha akarta, akkor nem léteztek azok az ügyek, amit a biztosok akárhogyan is ki akartak hangosítani vagy vizsgálni.
0: Megtehette.
2: De így helyettesi rangot kaptak tulajdonképpen.
0: Igen, ugyanaz országgyűlés választotta meg őket, vagy választja meg őket a mai napig, igen. De a munkáltatói jogokat a biztos helyettesek fölött a biztos gyakorolja.
1: Pontosan.
0: Tehát óhatatlan a függetlenség sérül ebből a szempontból. És akkor ez volt 2012-től gyakorlatilag. Az elején még úgy talán jobban működtek ezek az ügyek és a jelentések, megszülettek. A 2019-es évek, 2020-as évektől igazából Kozma Ákos ombudsmansága idején, tehát akkor ő volt az alapvető jogok biztosa, onnantól kezdve már nem nagyon mentek ki olyan jelentések, ami a nemzetiségi kérdéskört taglalták. Na és akkor... fontos itt egy...
2: De még azt nem mondtuk el, és szerintem az fontos, bocsánat, hogy szalomba vágok, hogy egyáltalán mi ez a biztosi kör, mit akar, ki fordulhat hozzá, és milyen esetekben, mit vizsgál egyáltalán?
0: A nevében is benne van, hogy alapvető jogok biztosa, tehát akkor, hogyha az alaptörvényben lefektetett valamiféle emberi jogi jogsértés történik, akkor lehet hozzá fordulni. Úgy szokták ezt köznyelven nevezni, hogy a népügyvédje gyakorlatilag. Igen. Bárki fordulhat panasszal a biztoshoz, illetőleg a biztos is, vagy a biztos helyettesek is, hogyha valamiféle alapvető jogi visszásságot érzékelnek, akkor ők saját maguk is eljárást indíthatnak. Egyébként a nemzetiségi biztos helyettes ugye Szalainé egészen ugye 2025 novemberig, ő elég hosszan betöltötte ezt a tisztséget, ő rengeteg ilyen vizsgálatot kezdeményezett,
2: nem panasz volt, hanem ők érzékeltek valamiféle alapjogi visszásságot, és megindították az eljárást.
1: Bocsánat, mainstream, tehát hogy ezek a állásfoglalások tűntek el aztán végül is a honlapon.
2: Igen, és még egy fontos dolog van itt, hogy az évek során az lett a gyakorlat a biztos helyettesnél, a nemzetiségi biztos helyettesnél, hogy úgynevezett állásfoglalásokat adott ki. Egyszerűen azért, mert ha már jelentést nem tudok kiadni, mert ahhoz kell a nagy ombudsman, de ő meg nem hajlandó aláírni, vagy úgy érzi, hogy ez nem fontos, nem kell, nem tudom, akkor hogy nagyon sok ilyen állásfoglalása volt a Szalai nénak, nem tudom, oktatásügyben től elkezdve számos-számos témakörben, és igen, tavaly novemberben, mielőtt befejezte a tevékenységét, ő kiadott 4 darab ilyen állásfoglalást, hogy nem jelentés, csak azt az állásfoglalást. Mind a 4 nagyon komoly jogi problémákra hívta fel a figyelmet. Az egyházi iskolák szegregáló hatására egy nagy 80 oldalas állásfoglalás, ugye a helyi önazonosság védelméről szóló törvény kapcsán kiadott egyet.
3: Arról mi is beszélgettünk, egyébként pont veled beszélgettünk, igen. Úgyhogy csak javaslom a hallgatóságnak, hogyha mélyebben akar erről tudni, akkor meghallgat.
2: Tehát, hogy és még volt,
3: még volt kettő,
2: igen, egy gyűlöletbűncselekmények, és a negyediket most így hirtelen talán nem is tudom, de a lényeg, hogy ezek úgy másnapra el is tűntek az ombudsman honlapjáról, azóta se találhatók ott valami jogból kifolyólag, én most direkt mielőtt ide jöttem, megnéztem, nincsenek fönt.
3: De akkor mondjuk már, milyen hatásköre, mert ugye az nem tiszta, nem vizsgálhat bármit, bármilyen szervet.
2: Igen, ő az állami szereplőket. Igen. Tehát az állam és az állam intézményeit, meg az önkormányzatok intézményeit vizsgálhatják. Mondom abban az esetben, hogyha valamilyen alapjogi jogsértés történik, és fontos, hogy ők nem hatóság. Tehát ő az ombudsman, meg az ombudsmani hivatal, ez egy független szerv alapállapotban, egy független szerv, de nem hatóság. Tehát ő nem szab ki bírságot, nem állapít meg, nem tudom én, kötelezéseket, nem, ő, tehát ő figyelemfelhívást ad ki, és jelzi, hogy valami szerinte ellentéte.
3: De jelezheti az adott hatóság felé viszont, igen, akinek sőt, viszont sőt. Kötelezettsége esetleg eljárni, vagy az ő felszólítására vizsgálatot
2: indítani.
3: Igen, meg kell
2: fontolnia, hogy mit tesz ebben az ügyben, és hogy megteszi a szükséges lépéseket.
1: Na jó, de az nem egy show hivatal, most értem, hogy nem hatóság, de az Európában azért igen, csak figyelmek az ilyen ombudsmani jelentésekre azért, hogyha van egy
2: hogy ne,
1: nagyon
2: hogy
1: jó
2: azoknak van. Azoknak pontosan súlya van ezeknek a jelentéseknek.
1: Igen, ezeknek súlya van ezeknek a jelentéseknek.
2: Igen. Igen, hiszen olyan apparátus dolgozik, a jogászok dolgoznak zömmel ebben, vagy ezekben a hivatalokban, akik nyilván érdeklődnek az alapjogok iránt, de azért valamennyire ismerniük kell az ágazati jogszabályokat is, hiszen a kettőt kell valahogy összepasszintani, és abból születnek meg ezek a jelentések, állásfoglalások, tehát a ombudsmani iratok gyakorlatilag. És ezeket az ombudsman által feltárt jogsértéseket, például én annak, vagy mi annak idején amikor a nekiben pereket indítottunk, vagy eljárásokat kezdeményeztünk, nagyon sokszor felhasználtuk a bíróságok előtt, hogy az ombudsman ezt mondta, a biztos helyettes, vagy a nemzetiségi biztos azt mondta, és bizony a bíróságok ezt az zömében el is fogadták.
1: Igen, tehát hogy mondom, ez egy olyan, van, olyan ez egy komoly, nagyon komoly jelentés.
2: Így van.
1: Tehát nem véletlenül lettek azért ők egy kicsit így lefokozva végül is, hogyha így tekintünk erre a 12 utáni, sőt mondtad, hogy 19 után leginkább, ugye?
2: Igen, ugye az történt még 2019 után, hogy van egy nemzetközi szervezet, amely tömöríti ezeket az emberi jogi biztosokat. És ebben a nemzetközi szervezetnek vannak A meg B minősítési tagjai gyakorlatilag, és az történt, nagyon sok, már a Velencei Bizottság, nagyon sok olyan jelzés érkezett Magyarországról, hogy a biztos gyakorlatilag nem tölti be a feladatát. Uh-huh. Tehát a kormánynak kellemetlen, az akkori kormánynak kellemetlen ügyekben nem szólal meg. Semmilyen ügyben nem szólal meg, nem ad ki jelentést. Van egy nagyon fontos jogosítványa a biztosnak, alkotmánybírósághoz fordulhat, ha valamilyen jogszabályról ő úgy ítéli, hogy az bizony alapjogellenes. Kozmákos egyetlen egyet nem adott be egyetlen egy alkotmánybírósági beadványt.
1: Hát, hogy itt volt Gyöngyös Pata is, és hát, igen. Egy csomó minden történt 2019 után, amiért...
3: Mondjuk már el, akkor mi volt ez a Gyöngyös Pata, az a, mondjuk így Lex Gyöngyös Pata, ami ugye arról szólt, hogy a Gyöngyös Patai kártépítési pár kapcsán ugye a kártépítés csak pénzben lehet kifizetni, a Gyöngyös Patát gyakorlatilag képviselő Heves megyei parlamenti képviselő Horváth László, aki ugye azóta már volt drogügyi biztos, meg nem tudom mi minden volt már az ember. Szóval ő volt az, aki kezdeményezte, hogy ne kapják meg a kártérítést a Gyöngyöspatai szegregált iskolának a következményeként kártérítésben részesült diákok, akik azóta ugye nem diákok, és hogy azt mondta, hogy csak természetbeni juttatást kapjanak, illetve hogy hát oktatásban kaphassák meg. Na most ez nem volt lehetséges. Ugyanakkor ugye a későbbiekben ilyen ne fordulhasson elő, hogy ilyen ítélet ne születhessen, gyakorlatilag megcsinálták ezt a Lex Gyöngyös Pata dolgot, miszerint ha máskor ilyen szegregációs per után kártérítést ítélnek meg, akkor az csak oktatás formájában igen, kaphassák
2: így
3: meg.
2: Így van, tehát most természetben jó
3: van. Abszolút, igen. Azt hiszem, hogy volt is ilyen, hogy nevesítettem oktatás, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye ez teljesen ilyen kivitelezés tulajdonképpen, ha a szegregált oktatásról van szó.
2: Igen, tehát ez úgy, igen, tehát a történet onnan datálódik, hogy a Gyöngyöspatai perben 61 nehány felperes volt, akiket ugye folyamatosan külön oktattak, volt, akit nagyon sok éven keresztül, volt, akit csak egy-két éven keresztül. A lényeg, hogy közel 100 millió forintot ítélt meg a bíróság ezeknek a gyerekeknek, akkor már fiatal felnőtteknek. Na de hát az fejenként 2 millió forint volt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy emberek 100 milliókat kaptak, hanem leosztva volt, aki csak pár százezret, mert arányosította a bíróság, hogy aki hosszú éveket volt kénytelen elszenvedni ezt az elkülönítést, akkor ő nyilván több pénzt kapott, aki meg kevesebbet, kevesebb pénzt kapott. Nyilván a populista, a magyar politikai élet felült erre a hajóra, hogy úristen, hogy mennyi pénzt kaptak a gyöngyöspatai romák, és valóban ebben a, tehát a magában
3: meg
2: a Gyöngyöspata perben...
3: Hogy ugye akkor még nem is kapták meg. Pont ez volt, hogy a kúria még döntés igen, előtt volt, igen, igen, hogy jóváhagyja ezt az ítéletet.
2: Igen, és akkor végül is a Gyöngyöspatai per kapcsán már nem lehetett megállítani a rendszert, és azt mondani, hogy akkor mostantól kezdve oktatási szolgáltatást kell nyújtani a gyerekeknek, akik elszenvedték a szegregációt. Ott becsülettel tényleg kifizette az állam, ezt azért tudom, mert én csináltam a végén már ezeket a végrehajtási, vagy hát a végrehajtásban én közreműködtem. Tehát megkapta mindenki a neki járó kártérítést. A kúria is azt mondta, hogy jár nekik a kártérítést, tehát ez rendben is volt így. Na és akkor utána született meg ez a bizonyos Lex Gyöngyös Pata, ami nemzeti köznevelési törvénybe tett be egy passzust, ami azt mondja, hogy kizárólag oktatási szolgáltatást lehet nyújtani ezeknek a gyerekeknek.
3: Na és de ezzel akkor... elismert, hogy létezik Magyarországon szegregált oktatás. Olyan mértékben, hogy akár bármilyen mennyiségben perelhetik őket.
1: Rettegtek attól szerintem, már bocsánat, lehet, hogy ez ilyen hülye gondolat, de hogy ugyanazok ugye amikor a börtönökben voltak ezek a nagy kártérítési perek, hogy itt majd elindul egy nagy kártérítési hullám, mert hát azért tudjuk, hogy rengetegen.
3: De nincs nálunk precedens jog, nincs nálunk precedens jog, úgyhogy ilyen mértékben nem annyira könnyű.
1: Szegregált oktatásban.
2: Hát olyannyira, ugye, amit, és akkor itt csak egy zárójelet nyitok megint, ugye visszatérve a kisebbségi, vagy a nemzetiségi biztosra, hogy ugye ez az egyik eltüntetett jelentés, ami igen. Állásfoglalás helyesen, tehát ez a jó szó. Ez az állásfoglalás, ez a 80 oldalas, ez azóta sincs meg, ez pont ezt mutatta be hihetetlen sok munkával a nemzetiségi biztos helyettes, hogy mit tesznek a vidéken az egyházi iskolák, akik gyakorlatilag ilyen elitképzővé váltak, míg a normál általános tankerületi általános iskolák pedig a szegregátumok mind, úgyhogy Magyarországon most sokkal rosszabb a helyzet a cigány gyerekek elkülönítésének ügyében, mint még attól tartok volt a Gyöngyös Pata idejében is.
3: De akkor mégis még itt is bejöhet az ombudsman, tehát a nemzetiségi ombudsmannak a szerepe, hogy ha a normatíváit veszük az egyházi iskoláknak, mert hogy mitől kellene, hogy dupla normatívája legyen egy egyházi oktatásban tanuló gyerekre, az iskolának, az iskola fenntartónak, mint a normál oktatásba járó gyereknek. Tehát ez most nem az egyház ellenesség, hanem az, hogy ez egy nagyon egyenlőtlen helyzet.
1: Nem csak, hogy egyház ellenesség, de ugye most csak ilyen közel.
3: Ez ugye nem abból a szempontból.
1: Ugye a Lubovszky, ha jól tudom, ő volt a Tiszának az egyik oktatásminiszter, az első oktatásminiszter jelöltje, aki a katolikus, nem tudom én milyen most nagyon hülye vagyok, de hogy nem tudom, tehát hogy ő
3: katolikus szervezetben futott be összefogásával.
1: És hogy ugye most olvastam tőle egy nyilatkozatot, hogy az egyházi iskola már pedig nem elitképző.
2: Hát, nem ezt mondta a biztos helyettes.
1: És ezt akarom mondani, hogy nagyon jó lenne, meg lenne
2: Azért megvan.
1: Cáfoljuk már meg ezt, mert ez így nem igaz.
3: De most hogy jön, nem tudom, ezt a fogalmat hogy kell akkor érteni, mi az, hogy elitképző?
2: Nem, nincsenek. Tehát ami a problémát okozza, hogy Borsod, Heves, tehát azokban a kelet-magyarországi megyékben a gyakorlatilag egyre másra jöttek létre ezek az egyházi iskolák, amely egyházi iskolákban nem vettek föl roma gyerekeket, és emiatt, mert ugye nincs, mert a kinek van kerületi ellátási kötelezettsége, kinek van körzete, tehát az állami iskolának van körzete. Ő neki muszáj fölvennie mindenkit, aki a körzetes. Az egyházi iskola meg nem körzetes.
1: Hát egyrészt meg mindenféle.
2: És nyilván ennél sokkal-sokkal bonyolultabb.
1: Lelkészi ajánlást kérnek, meg nem tudom én, gyülekezetbe való tartozást, tehát egy csomó minden
3: megszakadnak. Igen, a családi hátteret is, nem csak a gyerek számít, hanem a család.
1: Tehát amit szinte lehetetlen ugye
3: teljesíteni. Jó, hát az elitképző inkább mondjuk a piarista, vagy ilyen helyeken jön elő most. Azt, hogy valaki egyházi iskola, én is elhiszem, hogy nem automatikusan elitképző.
2: Idézőjelbe értsd az elitet, itt nem a klasszikus elitképző. Hogy itt nagyon, nagyon komoly különbségek vannak.
3: Igen, de itt a lehetőségekről van szó, hogy dupla pénzből kell ugyanazt a gyereket oktatni, vagy hogy ugyanannyi gyereket oktatni, akkor az már is egy előnyt jelent. Szóval, vagyis a többieknek hátrány, mert ugye én amellett vagyok, hogy ne csökkentsük akkor az egyházi normatívet, de akkor közelítse meg, vagy legyen ugyanannyi az állami iskolába járó gyerekek.
1: És ugye nem csak a roma gyerekekről beszélünk, hanem a BTMS, abszolút. Meg az SNI is, meg egy fajta papíros gyerekről, ez is idézőjelben, bocsánat, de ez az igazság.
3: Igen. De hogy visszatérve akkor az ombudsmani intézményre,
2: Igen, és igen, ez a leggyöngyös patta, és akkor most két hete, vagy még annyi sincs. 6 év után 11 civil szervezet fordult a Lex Gyöngyös Patta ügyben a biztoshoz 2020-ban. Hát 6 évig tartott, még megszületett ez a jelentés. Úgy, hogy a nemzetiségi biztosnál ezzel komolyan foglalkoztak, csak nem lehetett kinyomni vele, sajnos. Tehát a biztos helyettesnél. Most örülünk, hogy megvan és azt mondta a biztos, megvan. amit mindannyian mondtunk, akik, de még a legegyszer, tehát az nem tudom, jogi egyetem 3. évén ezt mindenki tudja, hogy a sérelemdíj, meg a nem vagyoni kártérítésnek a szerepe micsoda, és az pedig, hogy ezeket a gyerekeket, tehát egy más jogsértés esetén mindenki megkapja a neki járó pénzt, sérelemdíjat, míg te, aki az egyik legsúlyosabb jogsértés szenvedi el a gyerek azzal, hogy külön oktatják gyakorlatilag egész életére kihatóan, na ő meg majd kap valami, Isten tudja milyen, vagy kapna valami, Isten tudja milyen oktatást.
3: Kosárfonó tanfolyamot, hogy ezt már láttuk. Hogy igen, de hogy így az ombudsmani helyettesek többször panaszkodtak erről, nem? Hogy nekik ilyen kicsit ilyen békjóban működnek.
2: Hát ez igen.
3: Ráadásul
2: ez
3: ugye volt egy, most nem akarom rögtön áttolni a fókuszt az egyenlőbánásmód hatóság és később egyenlőbánásmód iroda, vagy nem tudom már minek.
2: Főigazgatóság,
3: bocsánat. Még jobban lefokoztam egy irodává. De hogy igen, hogy gyakorlatilag ott is volt valami anomália a kettő közötti kommunikáció, vagy a felelősség átfedés, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Meg kéne ebből is érteni, hogy ez is mitől működött rosszul, hogyha mondjuk az egyenlőbánásmód főigazgatósághoz fordultál először, vagy az ombudsmanhoz fordultál először, milyen különbség volt az eljárásban.
2: Igen, igazából és akkor még akkor igen, tehát ez volt az ombudsman intézménynek a fölépülése gyakorlatilag a másik. Az egyenlőbánásmód hatóság a nevéből is következően az egy hatóság. Ő bírságot tud kiszabni, megállapít jogsértéseket, eltilt jogsértéseket, stb. Az egyenlő bánásmód hatóság pedig az egyenlő bánásmódról szóló törvény értelmében jött létre 2005-ben. Ez egy független hatóság volt, az élén az elnökkel, elnök helyettes, és
3: ennek a történetéről egy kicsit kérem beszélni, mert hogy Egyrészt azért, mert ez nem magától értetődő, hogy van ilyen egy kormányzati struktúrában, tehát nem magától értetődő, hogy van egy esélyegyelőséget elősegítő ilyen hatóság, és hogy ezt azért mégiscsak a civileknek nagyon hosszú éves gyakorlati munkája előzte meg, abszolút, hogy volt alapja annak, abszolút, hogy ezt létre lehetett hozni.
2: És olyannyira, igen, tehát az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak volt ez is egy ilyen mérföldköve, hogy létre kell hozni valamilyen módon ezt az egyenlő bánásmódról szóló törvényt. Nem követeli meg az Unió, hogy a hatóság, amit létrehoznak, hogy vizsgálja ki ezeket az ügyeket, az jogi kötelező erővel bíró határozatokat tudjon hozni. Több Bulgáriában ilyen, de mondjuk Szlovákiában nem. Pert bárki indíthat, mert hiszen ez egy személyiségi jogsérelem valójában, tehát pert bárki indíthat, de a hatóság az egy külön szereplő, nyilván olcsóbb, gyorsabb, tehát nagyon-nagyon sok előnye van. És akkor 2005-ben elindult a hatóság, és igen, az, hogy a hatóság, meg hogy a jogszabály Magyarországon egy nagyon, én azt mondom, hogy egy nagyon előremutató és nagyon fontos kérdésekre választ adó jogszabály lett, annak az is az oka, hogy olyan komoly szakmai egyeztetés előzte meg az elfogadását, de a civilekkel, tehát velünk civil szervezetekkel is, volt olyan passzusa a törvénynek, ami a neki, tehát a mi munkánknak az eredményeképpen került bele. Mert hogy mi ezt tapasztaltuk már, ugye mi mindig is vittünk diszkrimis pereket.
3: Diszkriminációs pereket, igen.
2: De még az egyenlő bánásmód hatóság meg a törvény megjelenése előtt is, simán a polgári törvénykönyv alapján, és nyilván sokkal nehezebb volt ezeket a pereket akkor csinálni, de már volt annyi tapasztalatunk, ami alapján mi tudtuk mondani a jogalkotónak, tehát amikor készült a jogszabály, hogy figyeljetek, ezt bele kéne tenni, mert hogyha ezt nem, akkor kicsusszannak, akik elkövetik a diszkriminációt a felelősségre vonás alól. Tehát így ilyen szinten működött. Na és akkor létrejött ez a hatóság 2005-ben, és ugye egészen 2020-ig kiválóan működött. Azt mondják a kollégák, én pont most a héten hallottam, hogy a legsűrűbb években 1000 körüli panaszt vizsgáltak. Hát el tudjátok képzelni, 1000 panaszt?
3: Ez egy napi 2,5 millió.
2: Rettenetesen sok. Rengeteg. Ezt fontos kiemelni még az egyenlő bánásmód hatóság kapcsán, hogy az nem csak roma ügyben járhat el, hanem van számos védett tulajdonság, nem tudom én, az életkor, a szexuális irányultság, a vagyoni helyzet, tehát sok-sok-sok-sok. Egy csomó mindenben, fogyatékosság, egészségi állapot, stb. Tehát nem csak roma ügyekben járt el a hatóság, de
3: bocsánat, a kedvenc mondatunk ezzel kapcsolatban, most úgy áll ez a antidiszkriminációs struktúra a helyzet, hogy a látássérült szociális miniszterünk se biztos, hogy kapna megfelelő védelmet.
2: Úgy valószínű, igen. Igen.
3: Hogyha ilyen jogsértés érné.
2: Most így néz ki a dolog. Na és akkor eljött a 2020, gondolt egyet a kormányzat, hogy hát akkor az egyenlő bánásmód hatóságot is bedaráljuk, ez egy ilyen vízfejszerű hivatallá lett az alapvető jogok. Biztosan mindenki, minden ilyen független, alapjogi visszásákat feltáró szerv már oda került hozzá, működött ahogy, és akkor az egyenlő bánásmód hatóság is oda került, egyenlő bánásmód főigazgatóság néven. Nyilvánvalóan egy főigazgatóság nem azonos egy hatósággal. Persze. Tehát hogy tényleg ez a védelmi szint sokkal alacsonyabb lett itt is. És úgy képzeljétek el, hogy tavaly nyárig még csak főigazgatója se volt. Tehát volt egy főigazgatóság, meg még főigazgatója sem volt. Egyszerűen nem nevezték
1: ki. Akkor még sérültek a jogai. Az egyenlő bánásmód főigazgatóságnak, mert nem volt főigazgatója.
2: És most úgy képzeljétek el, hogy most a 24-es év ugye már egy lezárt év is, arról megvan a hatóságnak a beszámolója, olyan 400-500 körüli ügyet vitt. Tehát a felére csökkent az ügyek száma az egyenlő bánásmód hatóságéhoz képest.
3: Na de az egy dolog, hogy mennyi a beadvány, mennyit tudnak befogadni, de hogy mit csináltak vele?
1: Meg hogy a jogosítványai, tehát hogy ugyanaz a
2: jogosítványaiak azok ugyanazok, de azért azt látni kell, hogy sokkal kevesebb ügy van, és én most ezt is megnéztem, a 25-ös évről 22 darab ügy került föl. A hatóságnak van egy olyan feladata is, hogy az ügyeket kommunikálnia kell. Na most ez is egy nagyon érdekes történet. Annyi mindent tudnék mesélni, hogy az egyenlő bánásmód hatóságnak volt szerintem Magyarország legjobban kutatható, kereshető honlapja. Az ügyek részletesen leírva benne, minden. Na azt is sikerült eltüntetni az alapvető jogok biztosának hivatalánál. Most van egy ilyen, hát sírnivalóan semmit érő aloldal az ombudsmani honlapon. 22 ügy van fönt, és ennek a 90 akárhány százaléka fogyatékos ügy. Tehát kizárólag fogyatékos ügyek vannak, vagy nagy részt fogyatékos ügyek vannak most a hatóságnál, és Róma ügytán konkrét, kettő volt.
3: De mondja meg konkrét példát arra, hogy te például hogy jártál ezzel a hatósággal az elmúlt évek során az ügyeiddel?
2: Én egyszer csak leszoktam erről a hatóságról, és nem csak én szoktam le, hanem nagyon sokan, akik ezen a területen dolgoztunk jogászok, vagy dolgozunk jogászok, egyszerűen nem mentünk már a hatósághoz, mert az a rossz érzetem...
3: Nem volt, mert igaz hatóság.
2: Haladtak az ügyek, nagyon lassan haladtak az ügyek, még azokban az ügyekben is, amelyekben megállapította a jogsértést, még azokban az ügyekben is elmismásolta a szankciókat, tehát hogy nem szabott ki bírságot, például egy szórakozó helyre. Na most a szórakozó egy tipikusan az, akit igenis, hogy meg kell, hogy bírságolt, mert annak talán van valamiféle visszatartó ereje. Na és akkor mit tudom én, 2-3 ilyen volt, akkor leszoktam róla, és azóta nem megyek.
3: És egy nyíregyházi önkormányzati ügy?
2: Az egy nagyon érdekes sztori volt, abban nem én voltam az ügyvéd, tehát én ezt nem akarom senki mástól elvenni, nem az én ügyem volt. De ott az volt, hogy a biztos helyettes, a nemzetiségi biztos helyettes megállapította a jogsértést, a telep felszámolásra gondolsz, Jutka.
3: Igen, arra, amikor az a nyíregyházi önkormányzat tulajdonképpen másra költötte, vagy a célokkal ellentétesen használta fel az uniós forrást.
2: Hát úgy, hogy úgy számolta fel az egyik szegregátumot, hogy a másik szegregátumba költöztette a lakókat.
3: Igen, és ez egyébként egy ilyen szegregáció ellenes projekt
2: volt. Abszolút, tehát ez egy uniós szegregáció ellenes projekt volt, viszont nagy pénz, nem tudom én. És akkor a biztos helyettes megállapította a jogsértést, és ők tényleg kimondták, hogy hol és mikor sérült. Az egyenlő bánásmód hatóság is akkor még működött, amikor ez a történet elindult a 2010-es évek végén, szintén megállapította, akkor a bíróság visszadobta újra, és amikorra már ebben ez az ügy véget ért a hatósági szinten, már a főigazgatóság volt, ők meg minden fórumon elkaszálták ezt a...
3: És az Európai Bizottság, hogy ők is megállapították azt, hogy gyakorlatilag jóvá hagyták.
2: Nem zavarta a főigazgatóságot,
3: hogy
1: a főigazgató nélkül.
2: Tehát az őket ugye annyira nem, hogy is ezt úgy nem értékelték, szerintem a súlya szerint, hogy ugye az Európai a Bizottság meg ugye pénzeket vont vissza Nyíregyházától azért, mert ellentétes céllal használt, tehát nem a céllal megegyező módon használta föl ezeket a pénzeket. Hát így. Ez igen. A főigazgatóság.
3: És akkor most mi a, ugye ez most a főigazgatóság, mondja az ombudsmani hivatalnak a súlytalanná válásáról is, vagy hogy azzá tették, hiába dolgoztak, mert ugye a munkát elvégezték, ezt meg kell hagyni, hogy itt nem arról van szó, hogy a nemzetiségi biztos helyettes mondjuk nem végezte volna a munkát, igenis végezte,
2: sok,
3: de hogy
2: nem
3: kapott olyan értelemben ismerés meg nyilvánosságot, hogy ennek lehet volna a következménye mondjuk a végrehajtás szintjén, de hogy hol tartunk most? Vagyis, hogy mire látsz reményt?
2: Hát én...
3: Vagy mit szeretnénk igazából?
2: Hát ha én azt szeretném, hogy legyen újra a független nemzetiségi biztos, meg független...
3: Tehát, külön intézményenként.
2: Abszolút. Tehát, hogy térjünk vissza a 2012 előtti állapotokra, mert akkor tud hatékonyan segíteni mondjuk a nemzetiségi biztos a nemzetiségeknek, akkor tud hatékony segítség lenni, hogyha ha egy független önálló, és nem kell neki mindenféle bürokratikus akadályokon átgördülni ahhoz, hogy valamit kiadhasson, és jelezhesse, szólhasson az
1: miatt. Ez egy jogállamisági eljárás, amit ugye Magyarországgal szemben folytattak, abban benne van ez esetleg, hogy az ombudsman függetlensége vissza, mert ugye akkor lehet, hogy akkor most így...
2: Az nem, igazából ez nem...
3: Keresed azokat a csatornákat, ami miatt ez
1: hát
3: így fontossá válhat.
1: Hát, ha visszaállítják ezt, mert ugye most, hogy mi a kívánságunk, az egy dolog, ugye?
2: Amennyire én tudom, meg amennyire itt lehetett erről hallani az új kormányzatnál, tán van egy ilyen szándék, hogy lesz újra független egyenlő bánásmódhatóság, és függetlenek lesznek a biztosok is, tehát nem biztos helyettes, hanem biztos, hát majd meglátjuk, mi lesz ebből a valóság, de az biztos, hogy ezeknek a szereplőknek a hatékonyságát, a védelmi szintet, mindent csak úgy tudunk növelni, hogyha újra önállóak lesznek.
1: Tehát, hogy ez az alap innen indulunk.
2: Én azt gondolom,
1: újra.
2: Hogy igen. Igen.
1: És szerinted ez az elmúlt, hát ugye 12-ben váltak nem függetlenné, és akkor azóta eltett már jócskán 14 év, hogy ez, tehát hogy most ugyanolyan, mint hogyha a startról így elkezdenének indulni, hogyha esetleg valamikor a közeljövőben, mondjuk a következő 4 éven belül ez újra függetlenné válik.
2: Igen, de hát azért a biztos helyettesnek, tehát a munkatársak, nyilván őket át lehet kerülni ebbe az új biztosi hivatalba, ha úgy tetszik. Tehát én szerintem, hogyha van politikai szándék a törvényhozás részéről, hogy legyenek ezek az intézmények függetlenek, akkor én azt gondolom, hogy ezt nem ördöngőség újra szervezni és újra megcsinálni.
3: De hogy milyen széles körben van a szakmában erről a diskurzus, hogy akkor szükség van az ombudsmani intézmény struktúrának az átalakítására?
2: Szerintem, akik ezen a területen dolgozunk, most magam nevében beszélek, de én azt gondolom, hogy mások is talán így gondolják, mint én, mi azért már akkor kritikát fogalmaztunk meg, amikor megszüntették ezeket a független biztosokat, meg akkor kritikát fogalmaztunk meg, amikor az egyenlő bánásmódhatóságot megszüntették, tehát hogy mi mindig is a függetlenség mellett voltunk. És én azt gondolom, hogy most is a függetlenség mellett vagyunk.
3: Ugye volt olyan jelentése is a nemzetiségi biztos helyettesnek, ami a közszereplőknek a szerepéről szólt a gyűlöletbűncselekmények, gyűlöletbeszédek kapcsán. Szóval itt ilyenkor lehet érezni ebből, hogy mi az, ami miatt ellen érdekeltek abban, hogy egy ilyen független ható, vagy egy független szervként működjön.
1: Hát voltak, mert most nem tudjuk, hogy mi az új álláspont.
2: Hát olyan nagyon, tehát amit most én látok az új ombudsmannál, ugye most Juhász Imrének hívják az ombudsmant, korábbi alkotmánybíró volt, mert a Kozma Ákos, aki a korábbi ombudsman volt, az meg elment alkotmánybíró, tehát így rotálják egymást a szereplők ebben a rendszerben.
1: Hát 5-6 éves kinevezés végül is, én értem.
2: Igen, és hát olyan, eddig annyira az ombudsman nem volt, hogy is mondjam, csak asszertív, és nem tudom, nem jöttek ki a különböző a kormányzat számára kellemetlen jelentések, most hirtelen kijött a Lex Gyöngyös Pata, úgy, hogy a maga a jelentés az szerintem 25 oldal, na most gondolnám, hogy 25 oldalt meg nem kell évekig írni. Tehát ugye ezek nyilván ilyen, tehát ezek annyira
3: sikítóra. De ez azt is jelenti egyébként, nem, hogy így tudják azt, hogy, tehát, hogy nem arról van szó, hogy figyelmetlenek, vagy valami, hanem ugye miért van az, hogy amikor nekik ez derogál, nem nyilvános, amikor meg ebből lehet előre, vagy ebből lehet valamit demonstrálni a saját maguk idézőben függetlenségből, hirtelen előkerülnek ezek a dolgok. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy hirtelen okosabbak lettek, vagy eddig nem találták, mert leesett az asztalról, hanem hogy hát, ezek céllal tűnnek el, vagy céllal kerülnek elő.
2: Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ugye említettem már az elején, hogy ugye tehát 2000, már Kozma Ákos idejében történt, amikor az ombudsmant leminősítették ilyen B ombudsmanná, A ombudsmanból B ombudsmanná. Ez azt jelenti, hogy ilyen megfigyelő státuszt kapott ebben a nemzetközi szervezetben, vagy státusza lett csak ebben a nemzetközi szervezetben, és nem szavazhat a különböző
1: döntés. Ez ultra ciki.
2: Hát, de hogy akkor az se ütött át nálunk az inger küszöböt, vagy csak párunknál, hogy leminősítették B ombudsmanná, még mondom ezt az előzőt a Kozma Ákoshoz.
3: Hát aki egyáltalán ezt érti, hogy ennek milyen jelentősége van.
2: Ennek szimbolikus jelentősége van. Tehát, ugyanis ez azért történt, mert akkor már mondom, a Velencei Bizottság már sokan-sokan jelezték, hogy a biztos nem tölti be a feladatát. Tehát nem születnek jelentések roma ügyekben, nem születtek jelentések LMBTQ ügyben, tehát hogy egy csomó olyan dolgot nem csináltak meg, ami neki feladata lett volna. És ezért minősítették le. Mert hogy valóban a politikailag kellemetlen témákkal nem foglalkoztak.
3: És most mi a helyzet? Ezt úgy kérdezem, hogy ugye Szalainy nyugdíjba ment, vagy visszavonult, nem ment nyugdíjba, de ő
2: nyugdíjas,
3: hát mindegy esetre az a lényeg, hogy már nem ő a nemzetiségi biztos helyettes, van egy új.
2: Gyenei Laurának hívják az új biztos helyettest. Megnéztem a ombudsmani honlapon a honlapját, 5 darab poszt van fönt, ami arról szól, hogy nem tudom én milyen kulturális műsorokat tekintett meg.
1: Ez komoly.
3: De hogy ugye közben meg van az apparátusa, akik viszont elég jól dolgoznak, hiszen ismerjük a munkájukat, hiszen hozzátartozik az egyéb.
2: Igen.
3: Tehát mint jogvédőnek a feladatkörök ismert, hogy egyébként mit csinálnak. De hogy akkor mondhatjuk, hogy nincs semmi látnivaló, és akkor ez így megy tovább. Még akkor is, ha azt mondod, hogy a szakmai diskurzus folyik arról, meghallottad azt, hogy ez mégiscsak szeretnék visszaállítani. Nem tudom, hogy a programjában benne van-e, a Tisza párt programjában benne volt-e, hogy vissza akarják ezt állítani. Igen, de hogy ez valamilyen módon egy mérföld.
1: Az egyenlő bánásmód hatósága,
3: az biztos, hogy benne van. Hogy ez egy fokmérője annak egyébként, hogy mennyire akarják visszaállítani, hogy mennyire akarnak demokratikus országot építeni, és mennyire akarnak az esélyegyenlőséggel ilyen szinten foglalkozni. Igen. Ez egy fokmérője, és tulajdonképpen nekem az hiányzik, hogy nem igyekeznek ezen a területen tenni valamit, hiszen nem tudom, nem sok idő telt még el, nem erről van szó, de hogy tulajdonképpen halljuk is, meg nem is, az nekem valahogy kevés, tehát hogy lehetne kicsit aktívabban, vagy nem tudom, ilyen nyíltabban diskurálni arról, hogy akkor akarják-e, vagy sem, hogyan akarják, mert hogy az lehet akkor igazából igazodni, de legalább egy társadalmi párbeszédet, vagy szakmai párbeszédet elindítani azokkal, akiknek van erről tapasztalata, mert nekem ez hiányzik most, és hogyha az van, hogy tényleg nincs semmi látni, hogy van egy új ombudsman helyettes, nemzetiségi ombudsman helyettes, akkor... És akkor mi történik, ha egyszer mondjuk a szereptévesztésben van? Bocsánat, hogy ezt így elmondom, hogy de azok alapján, mit mondasz, hogy mit látunk róla, mint a szereptévesztésben lenne. Miközben most is vannak ügyek, amivel lehetne foglalkozni, itt van mindjárt a bűnvadászok.
2: Pontosan ezt akartam mondani. Már lehetett volna lépni a bűnvadászok ügyében. Tehát már lehetett volna, én azt gondolom. Tehát ez egy nagyon komoly probléma most pillanatnyilag. És a tipikusan olyan alapjogi visszásságokat állnak mögötte, amiről nem szabadna hallgatni a biztos helyettesnek.
3: Igen, mert ez attól, hogy mondjuk egy új kormány van felépülőben, most egy új kormányt itt adtak be, attól ezek a jogsértések, ezek a visszásságok még léteznek. Tehát ezek egy folytatólagos dolgok. És emlékszem, amikor nem titok dolgoztunk együtt, és akkor a Torockai mint pártvezető minőségében jelentettük az ügyészségen, ugye, mint a pártnak a felügyeleti szerve az ügyészség, és hogy nem az ügyészségtől kaptunk választ, hanem a miniszterelnök hivataltól, vagy a belügyminisztériumtól kaptunk választ, miszerint ne aggódjunk, megvédenek minket. Szóval ez volt a nagy válasz arra, ami gyakorlatilag egy konkrét ügy mentén történt feljelentés volt, és kértük az ügyészséget, hogy vizsgálja a pártvezetőnek a szerepét abban, hogy gyűlöletbűncselekményekre uszít, és a párt portfóliójában is benne voltak ezek a... Gyakorlatilag népírtásra hívta föl a... Tehát népírtásra buzdított, amikor azt mondta, hogy nem tudom, ne szüljenek gyereket, és ez meg az legyen. Emlékszel, és ez benne volt a portfóliójában, ami fenn volt a honlapjukon is, tehát, hogy nyilvánosság számára hosszan elérhető anyag volt, és hogy ezt a választ kaptuk. Mert ugye mondtuk, hogy nem akarunk újabb gyöngyöspatát, nem a szegregáció, hanem a fogvatartás, amit a szélső jobboldali szervezetek csináltak. Ezeket így fölvázoltuk, meg ugyanazok a személyek vannak mögötte, ezek mögött a felvonulások, megbusztítások mögött, akiket már egyszer ugyanilyenért elítéltek, és ugye gyakorlatilag ez a nincs itt semmi látnivaló, vigyázunk mirátok válasz jött. És hogy mi a helyzet most? Mert ezek a szervezetek ugyanúgy fennállnak.
2: Hát a bűnvadászok tipikusan erre egy nagyon jó példa, aki...
1: Folytatólagosan.
2: Igen, és ugye a biztos helyettes, vagy az alapvető jogok biztosának, de inkább a nemzetiségének nagyon fontos feladata lenne ebben, hogy ez ellen fellépni, lehet, hogy azt nem látom át, mert nem látok bele ennyire, hogy követnek el bűncselekményt ezek az emberek, amikor ott vonulnak a településeken ezek a bűnvadászok, bár hát hallani...
3: Hát mert csak az önkényesség is már az,
2: igen,
3: vagy ez
2: tehát,
3: a...
2: Azért van ilyen kényszerítésszerű, vagy csodat.
1: Kényszerítésszerű, de ugye valamiféle ilyen tipikusan ilyen kamu szerződéssel, mint hogyha ők vennék ki a lakást, és azért, tehát hogy valamiket
2: ezért mondom, hogy
3: nagyon konkrét bűncselekmények.
1: Tehát a tulajdonos bízza meg őket, vagy nem tudom, tehát hogy valamit csinálnak, de hogy 25 szeptemberétől Gyenei Laura.
2: Novemberétől, igen. Novemberétől. Aztán persze ne legyünk igazságtalanok, lehet, hogy folyik egy vizsgálat az ombudsman hivatalban, csak még esetleg nem hozták nyilvánosságra. Én nagyon remélem, hogy vizsgálják.
3: Na jó, de mi lehetne ott a feladatuk, nem az, hogy a rendőrséget felszólítsák arra, hogy végezze ő a feladatát? Mert hogy az ombudsman ebben maximum figyelem
2: fel. Nem, hát ő kiadhat egy jelentést, állásfoglalást, bármit, amiben felhívja a figyelmet arra, hogy mondjuk a nyomozó hatóság ezeket és ezeket a lépéseket
3: tegye meg. Hát úgy értem, a rendőrség felé teszi meg az állásfoglalását.
2: Esetleg a jogalkotó felé is adhat jelzést, hogy azt mondja, hogy ezt nem tudom, ezt a passzust tett bele a nem tudom milyen jogszabályba, mert hogy akkor ez szankcionálható legyen. Tehát ő olyan struktúráltan tudja ezt az egészet.
1: Ez a fontos, amit most mondtál, hogy ő adhat ajánlást a jogalkotónak, hogy ő látja a visszásságot, és látja, hogy itt sérülnek az alapvető emberi jogok, és ő adhat olyan ajánlást a jogalkotónak, hogy ezt tegye bele, igen, hogy ez szankcionálható
2: és
1: legyen.
2: És hogyha erről van sajtó, hogyha ez a nyilvánosság erről értesül, akkor ez nyomásgyakorlás a kormányzat részére, vagy a nyomozó hatóság részére, hogy tedd meg a szükséges lépéseket, mert hogy itt olyan önkényes fellépés van egy közösséggel szembe, ami nyilvánvalóan jogilag nem alátámasztható.
3: De most megint van egy ilyen kis áthallás, hogy eljössz egy közösséggel szemben, meg amikor ez a települések identitásvédelmében létrejött önkormányzat, a helyi önözőség, az is, mint hogyha ugye próbáltuk volna mindig belemagyarázni, itt vannak mögötte romák, vagy a romákat is érinti, vagy nem tudom, hogy mennyire lépünk ilyenkor magunk ellen, amikor automatikusan ezt mondjuk, hogy ez szinte a romákat érinti leginkább.
2: Hát még csak azt sem mondanám, hogy a romákat, mert inkább, tehát hogy persze, összességében azt lehetett látni a helyi önazonossági rendeletekről, hogy a szegényekkel szemben.
1: Hát igen, tehát a szegények kiszolgáltatott.
2: Szegényellenekkel kiszolgáltatott rétegekkel szemben. Nyilván ugye felülreprezentáltak, nem mindenki, a szegények közül sem mindenki roma, de a romák felülreprezentáltak ebben a társadalmi csoportban, ez kétségtelen tény. Tehát végső soron valamiféle közvetett diszkrimináció a romákkal szemben, és ezért volt nagyon fontos, hogy született egy ilyen, azt hiszem azt figyelemfelhívásnak adta ki még az előző biztos helyettes, az sincs meg, az a figyelemfelhívás, azt is eltüntették,
1: tegyék
2: pedig
1: már
2: fantasztikus.
1: A honlapjára legyenek olyan kedvesek,
2: hát, figyeljetek, három.
1: Üzenjünk már neki.
3: Biztos az IT-sok miatt van, rendszergazdák miatt van.
2: Hát ezt, igen. Ja, és akkor ahogy most kinéz ez az ombudsmani honlap, hát az minden csak nem kereshető. Uh-huh. Tehát nincsenek fönn, tehát egy csomó dolgot, ami, tehát mindent, kidobtuk a fürdővízzel együtt a gyereket is.
3: És közben meg azt tudjuk, hogy nagyon nem tehetséges és szorgalmas munkatársai vannak ezeknek a hivataloknak. És ugye ez az igazságtalan dolog emögött, hogy nagyon nehéz úgy beszélni erről, hogy ne kritizáljuk az intézményt magát, miközben azok az emberek, akik ott dolgoznak, azért lehetőleg többet elkövetik, persze, azért, hogy a munka zajlik.
2: Abszolút, persze. Tehát azért,
1: hát azt láthatjuk,
3: gyakorlatilag egy politikai fogjai.
1: Kész anyagok jönnek ki.
2: Persze, tehát azt nem most írták.
3: Persze. Szóval mondom, hogy egy politikai fogjai, tehát ez is az bizonyítja tulajdonképpen, hogy nem a hivatal nem működik jól, hanem valamilyen módon van egy ilyen politikai fogvatartás ezeknek.
1: Hát a leköszönő biztos helyettes azért Bucs Ajándékok kirakott egy csomó ugye anyagot a honlapra, tehát hogy az sem az nap készült, szóval hogy látjuk, hogy vagy most így mindenki láthatta, vagy látja, hogy dolgoznak, csak hát ugye itt ez az 5 évre választott meg, hogy nem teljesen függetlenek, ugye az nagyon...
2: Tehát ugye a hivatalnak az arca valójában maga az alapvető jogok biztos. Tehát hogy maga a biztos, aki ugye most a Juhász Imre. Mégiscsak ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egyszemélyes intézmény. Persze ismerjük a mi köreinkben, akik foglalkozunk ezzel, persze nagyon jól ismertük, meg dolgoztunk együtt a nemzetiségi biztos helyettese, de mégiscsak ő az arca. És pont, hogyha lenne egy független biztos, tehát nem helyettesen, hanem független lenne, akkor valószínűleg nem kellene megfontolgatni ezeket a kérdéseket.
3: De most úgy értjük, hogy külön választott, nem?
2: Igen.
3: Nem,
2: igen.
3: Hogy ugye
1: hát, feltételezzük,
3: hogy amúgy független.
2: Igen, a független most ezt úgy értem, hogy tehát egy önálló biztos.
3: Hogy önálló,
2: nem a,
3: hogy egy
2: nem
3: külön vált is, igen.
2: Hanem, hogy, tehát, hogy
3: maga, mint
2: önálló,
3: intézmény, minden igen, egyes intézmény, hely, minden egyes jogsértés, vagy minden egyes védett csoport és helyzet.
2: Nincsen egy ilyen összeférhetetlenség.
3: És az adatvédelmi is be van sorolva egyébként?
2: Nem. Az adatvédelmi az egy hatósággá lett. Aha. Tehát ők teljesen más szerepkört kaptak. Úgyhogy ő hatóság lett.
3: Azon de hogy neki sokkal jobban meg kell felelni ez az európai előírásoknak.
1: Igen. Ehhez igen. Képest rengeteg adatvédelmi visszásság volt az elmúlt évtizedekben. Azért maradjunk annyiban.
3: Na jó, de hát azt nem ő követte.
1: Nyilván nem ő követte, de hát azért nem tudom én azért.
3: Ő azt nem tudja megakadályozni, hogy biztos, hogy ne történjenek jogsértések.
1: Ha hatóság, akkor bírság.
2: Ő most már hatóság. Igen, ő hatóság. Hát akkor, nagyon komoly bírságokat ki tud szabni, abszolút, persze. Tehát igen, az adatvédelmi hatóság, az kőkemény bírságokat ki tud szabni. Tehát mint az egyenlő bánásmód hatóságnál, még a hatósági idejében is, úgy szól a szabály, hogy 50 000-től 6 millió forintig terjedő bírságot uh-huh. szabhat ki. Most is egyébként, uh-huh. mert a törvény ugyanaz. Hát ilyen 1-2 millió volt, tehát annál többet nem szabtak ki, mert hogy ugye azért olyan óvatoskodtak. Na most a NAIH, ugye az adatvédelmi hatóság, az ilyen 20 meg nem tudom hány milliós bírságokat is simán
1: kiszab. Hát infláció van, tehát hogy ez képes már az a 6 millió vagy egy 2 millió, mondjuk egy menő szórakozó helynek semmiség ahhoz, hogy ő távol tartsa azokat az embereket, akiket ő.
3: Hát mondjuk az adatvédelme, nem tudom, hogy hogyan.
1: Most nem az adatvédelemre reflektáltam, hogy az egyenlő bánásmód.
2: Igen.
1: A 6 millió felső határ az...
2: Hát az igazából az jogalkotói szándék, hogy ezt felemeljék, igen. Vagy nem tudom.
3: De akkor hova kell nyúlni igazából? Hol kell meghúzni a csengőt, vagy megkongatni a harangot? Vagy nem tudom, hogy mondják ezt, hogy kell ezt így elérni, hogy figyeljetek, azért ez nem egy olyan dolog, amivel lehet éveket várni.
2: Szerintem annyit tudunk tenni civilek, hogy hallatjuk a hangunkat ebben a kérdésben, és elmondjuk, hogy mi ezt mit gondolunk erről, elmondjuk, hogy miért nem jól működött a régi rendszer, vagy miért volt jó a legrégebbi rendszer, tehát ami a 90-es, 2000-es években működött, miért nem jó a mostani rendszer, és hát bízunk benne, hogy a...
3: De mi a társadalmi hatás, hogyha elmarad a visszaállítás?
2: Hát...
1: Bések maradunk.
2: Az egy dolog, hogy bések maradunk, inkább az, hogy lesznek olyan ügyek, amik nem fognak átmenni a szűrőnk. Én attól tartok. És tehát, hogy aztán, hogy most ebben az új érában az ombudsman mennyire lesz tényleg így a népügyvédje, és mennyire áll bele a mondjuk majd a kormányzattal szembeni ügyekbe, ezt most még nyilván nem látjuk. De azt viszont láttuk, hogy az előző rendszerrel szemben a biztosok nem álltak bele ügyekbe.
3: Tehát jó, de hát itt az önkormányzatokról is szó lehet, a rendőrségről is szó lehet, tehát olyan intézményeknek a vizsgálatról, amik állami pénzben működnek, sőt olyan vállalatok is, vagy vállalkozók,
2: nem
3: lehet vizsgálni, ami állami pénzből működött?
2: Az egyenlő bánásmód hatóság vizsgálhat ilyet, tehát hogyha valami állami támogatás felhasználása során követik el a jogsértést, akkor azt lehet. Az ombudsman ez egy más szerepkör. Kicsit hasonlít a kettő egymásra, de nem ugyanaz az ér. Tehát egy egész más gondolkodásmód. A hatóság az hatóság, tehát ugyanúgy nem feltárja a tényeket, megnézi, történt-e jogsértés, nem tudom mi, de a biztos helyettes, vagy a biztos, ő pedig az alapjogok felől közelíti meg a problémát. És akkor, ha azt tapasztalja, nyilván nem lehet az ágazati jogszabályokat megkerülni, de mégis, ha azt tapasztalja, akkor ő alapjogi szempontból ad ki figyelemfelhívást. Hogy így és így sérült az alapvető joga, nem tudom én, ennek a társadalmi csoportnak, felhívom a belügyminiszter, felhívom a nem tudom én kinek a figyelmét, hogy vizsgálja meg, hogy a jogszabályok között nincs-e valamiféle ellentét, ami mondjuk ezt a problémát előidézte.
3: Vagy megoldhatatlanná teszi.
1: Hát, például ilyen a Pride betiltása is, nem? Hát végül is az is egy... Tehát, hogyha
3: a gyülekezési jogról van szó, igen.
2: Az a gyülekezési... Igen.
1: Tehát, hogy az például az lehetett volna akár egy ilyen ügy is.
2: Egyébként igen, tehát a Pride ügy tipikusan az az ügy lehetett volna, amiben meg kellett volna szólalni a biztosnak. Hát nem kérdés, hogy meg kellett volna szólalni.
3: És mi a helyzet például? Ugye nekem izgalmas volt mindig az, hogy akkor most a jogalkotónak mi volt a szándéka azzal a törvényalkotással, amikor ugye a nemzethez tartozó, vagy valamilyen társadalmi csoporthoz tartozóknak a védelme, és akkor voltak olyan bűncselekmények, amiket ugye...
2: Ez a közösségtag
3: elleni erőszak, és akkor, hogy gyakorlatilag a kisebbségeket, vagy volt, mondjuk romákat ítéltek el, magyar verés, vagy ilyen magyarok elleni. A bírók ezt nagyon büszkén elő is adták egy ilyen fórumon, a saját ügyükként, hogy ők miket ítéltek, és hogy ez egy ilyen nem tudom. De hogy ilyen helyzetben például a nemzetiségi biztos helyettesnek, vagy a nemzetiségi biztosnak, most függetlenül attól, hogy milyen struktúrában van mondani valója szerinted? Vagy tud mondani valamit erről a törvényalkotásról, erről a dologról és ennek az alkalmazásáról?
2: Tehát arról tud mondani, mert azt megvizsgálhatja a született ítéleteket, és mondhatja azt, hogy alapjogi visszásság van, mert hogy valóban nem azoknak az érdekében használják ezt a jogszabályt, akik valóban a sérülékeny társadalmi csoportok, akikkel szemben elkövetik ugye a közösség tagja elleni erőszakot, de mivel ugye tehát úgy szól a jog, tehát nincs már, régen fel volt sorolva, hogy kik lehettek tehát kik voltak azok, akik elszenvedték ezt a bűncselekményt, és akkor ugye megváltozott a 2000-es évek végén, és lett ez a közösség tagja elleni erőszak, ami már egy szélesebb spektrumot ölel fel, és innen jött az, hogy ugye a magyar nemzethez való tartozás is egy okot adott arra, hogy valakivel szemben közösség tagja elleni erőszak.
3: Igen, és akkor sokszor nem is vizsgálják azt, hogy ki támadott kit.
2: Igen,
3: ugye, mert ez volt az első ilyen ítélet is úgy született, hogy romák ellen született, akik tulajdonképpen a gárda vonulások és a gárda támadások idején voltak valamilyen szituációban, mi miatt őket elítélték.
2: Igen, és aztán, hogy...
3: Tehát nem persze, tudom, hogy ezeket de tudja. Is Miskolc, vagy
2: Miskolc.
3: Vagy
2: Miskolc, Miskolc, igen. Igen, tehát, hogy ezek... Mondok egy nagyon egyszerű példát. A számomra nagyon kedves ügy, szintén a nemzetiségi biztos helyettes, szintén egy ilyen állásfoglalása volt, a tiszavasvári busz, azt arról hallottuk mindannyian. Na és ott például az iskolabusz, igen, ami aztán hál' Istennek tavaly ősszel elindult, és azóta úgy tűnik, hogy működik, és megoldódott a probléma, sok ember sok munkájának eredményeképpen. És például a biztos helyettes hívta föl a figyelmet ebben az ő állásfoglalásában, hogy van a jogszabályok között egy ellentét. Tehát, hogy igazából nem derül ki a jogszabályból becsületesen, hogy kinek kellene az iskola buszt üzemeltetni. Mert a közlekedésről szóló törvény egyfélét mond, azt hiszem a magyar, az önkormányzati törvény vagy a köznevelési meg egy másik félét mond. Tehát arra jött rá, tehát a biztos helyettes lefolytatta a vizsgálatot, kiváló megállapításokat tett, de be kellett lássa ő is, és ezt nyilván akkor ajánlást tett a vonatkozó kormányzati szerveknek, hogy bizony, mivel van ez az ellentét, ezért nem mondhatjuk azt,
3: nem kötelezhet senkit gyakorlatilag arra, hogy működtesse a
2: buszt. Igen, ő nem kötelezhet, amúgy se, de fölhívta a város figyelmét, hogy igen, de azt kellett, hogy mondja, hogy nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy már pedig itt van a jogszabályban feketén-fehéren, hogy neked kellene volántársaság is, nem tudom, önkormányzat a buszt működtetned, hanem azt tudta mondani, hogy van egy ilyen ellentét, ezt fel kéne oldani a jogalkotónak.
3: És akkor hogy sikerült mégis aztán elindítani a buszt?
2: Akkor még azt találtam ki, hogy akkor most már minden fronton betámadjuk az önkormányzatot. Elmentünk az egyenlő bánásmód főigazgatósághoz, nem szoktam, de elmentünk, de aztán ott már érezték, és akkor ott valahogy a hatóság elkezdett vizsgálódni, aminek úgy örültem, nem akartam én a végére járni ennek az ügynek, tehát nem az volt a cél, hogy most akkor itt mondják ki a városnak a felelősségét, hanem hogy hát, ha ez is egyféle nyomásgyakorlás. Ennyit volt a cél, hogy minél inkább nyomást gyakoroljunk a városra, hogy legyen busz, és akkor végül is elindult az egyenlő bánásmód főigazgatóságon az eljárás, és akkor elindult a busz, és vissza is vontuk ezt a kérelmet. Tehát ott nem lett eredménye a történetnek, nem állapított meg, nem is állapíthatott meg semmit a főigazgatóság.
1: De akkor ez a jogszabály még mindig ellentétes, ez a kettő egymással.
2: Én szerintem igen. Tehát, hogy azt, olyan nagyon a jogalkotót nem zaklatta föl egy-egy ilyen állásfoglalása mondjuk a biztos helyettesnek. Aztán majd, hogy a mostani jogalkotó majd egyszer eljut-e ide,
1: Hát reméljük, hogy ilyen problémákkal fogunk jövőre még jönni, hogy ez még mindig hiányzik.
3: De még mindig ilyen megfoghatatlan, hogy akkor hajrá, csinálják már vissza ezt az egészet, vagy rendezzék már ezt az egészet. Már engem ez izgat most ebből a mai beszélgetésből, hogy akkor hova jutunk, és akkor kivel fogunk leülni és beszélni arról, hogy
2: érted? Tehát, hogyan csináljuk?
3: Hogy hogyan csináljuk, hogy ki az, aki a kezébe veszi ezeket a dolgokat, hát akkor ez változzon. Belülről is lehet jelzés, de hogyha azt látjuk, hogy mikor az új a státuszokat elfoglaló új személyek nem mozgolódnak, akkor kell nekünk kopogtatni, petíciót írni. Mi volt eddig, ami bevált? Most az új kormány tekintetében, nem? Ezek a nyílt levelek, aláírások.
2: Ha hangos vagy, akkor azért az beválik. Tehát, hogy én ebben, egyébként ebben hiszek is, hogyha hallatjuk a hangunkat, hogy ez egy probléma, ezt meg lehetne orvosolni így és így.
3: Meg volt erre példa.
2: Mert hogy működtek, tehát voltak jól működő rendszerek, azt sikerült bedarálni. Akkor én azt gondolom, hogy előbb-utóbb csak eljut oda a kormányzathoz, akihez, ahol kellene, vagy akinek kell, és hát, ha akkor ez elkezdődik egy ilyen diskurzus, és
1: hát nyilván ez mindenkinek, tehát hogy jó, ez a társadalom nagy részének érdeke, hogy legyen egy ilyen független.
3: Hát gyakorlatilag a társadalom összes csoportjában van legalább vannak olyan egyének, akiket valamelyik alapjog.
1: Meg hát nem is a csoport.
3: Az alapjog sérelme, igen.
1: Tehát, hogy ezek mindenkinek érdeke, hogy ezek függetlenként működjenek újra, és főleg azért, mert hogy ahogy te hívod őket, ugye a népügyvédje, tehát hogy ez egy nagyon fontos.
3: De egyébként nem is beszéltünk népügyvédről, jött eszembe az antidiszkriminációs jogsegélyszolgálat, vagy nem tudom, hogy hívták őket.
2: Volt egy, igen, az egyenlő bánásmód hatóság mellett volt egy ügyvédek, minden megyében volt egy ügyvéd, aki ilyen helyi fogadóórákat tartott, kiképzett ügyvédek, akik kifejezetten foglalkoztak ezzel a területtel, és bizony ügyeket csatornáztak be a hatósághoz. Uh-huh. Tehát, hogyha úgy ítélték meg, elment, ugye A hatóság egy Budapesten lévő szervezet volt. Nehézkes lejutni Budapestre, sokszor az emberek nem tudják, nem, messze vannak, nem tudom. És akkor volt minden megyébe, megyeszékhelyeken leginkább, és bizony sok-sok ügyet csatornáztak be a hatósághoz. Tehát ott helyben megtapasztalt ügyeket, panaszokat, az a hatósághoz volt. Egyébként a mostani, az alapvető jogok biztosának is vannak ilyen megyei szereplői.

0: maradtak, és még mindig jók védelemmel.
1: Hát a romai jogvédő szervezetről már nem beszélhetünk, mert nekünk kívül senki nincs. Mindenki vállalja, hogy ő romai ügyeket is víz, de nem tudjuk, hogy egyébként mennyit és hogyan. De mert olyan számosat nem tudnak, hogy ez a napi szinten. Ezért nagyon fontos, hogy a jogsegélyszolgálatnak a megléte, hiszen nem fordulhat mindenki egy civil szervezethez, aki biztosít. Nem tudja ellátni a civil szféra ezt, hanem hogy ezt tényleg államilag kell biztosítani. De hogy és nem is várhatjuk el a civilektől, hogy betöltse ennek a struktúrának a szerepét mondjuk 5 jogvédő szervezet, mert nem beszélhetünk többről. És akkor mindegyik tematikus ráadásul, hogy
2: igen,
1: melyik, milyen érdekcsoport. Milyen csoportoknak az érdekeit képviseli. Tehát, hogy és ebben látsz rációt, hogy valaki kezdeményezze, üljenek le, beszéljenek erről, és akkor kezdeményezzék akkor a kormánynál, hogy legyenek szívesek ezt így megnézni, hogy milyen opciók vannak, és hogy mennyire nyitott most a kormány erre. Mert az egy dolog, mert ugye én mindig azt mondom, hogy van különbség egy pártpolitikai program, meg a megvalósítandó intézkedések között, és hogy lehet hivatkozni a programjukra, de főleg, ha ilyen félmondatokban találunk rá utalást, akkor nem biztos, hogy arra kell hivatkozni, sokkal inkább a szükségletre, nem?
0: Na jó, de hát azért nagyon is a zászlajára tűzte ugye ezt a nagy demokratikus meg jogvédelem meg mindenféle helyreállítást a mostani kormány, tehát az ilyen tekintetben nem csak egy pártpolitikai program, hanem konkrétan ezzel kampányoltak is, hogy már pedig itt vissza lesznek állítva a demokratikus jogok, amik sérültek az elmúlt 16
2: hát
0: évben.
2: Ez is egy ilyen.
1: Na jó, de azért mondom, hogy van mire hivatkozni, hogyha nem csak a portfólióra.
2: A küzdelem, meg az alapjogvédelem, az abszolút a demokratikus.
1: De ugye szerinted is mondjuk az első 100 nap intézkedései közé sorolandó egy ilyen dolog? Mert mégiscsak egy ilyen demokratikus berendezkedés, igazságosabb társadalom. Tehát, hogy ezek mind.
2: Tehát azért az intézményi rendszer megvan, tehát nem tűnt el. Most oké, hogy nem jól működik, tehát hogy van benne valamiféle probléma, van vele valamiféle probléma, de azért az intézményrendszer megvan, tehát lehet menni az egyenlő bánásmód főigazgatósághoz, majd valamikor mondanak valamit. Az ombudsman is teszi a dolgát, vagy legalábbis indultak már, vagy mondjuk olyan sok jelentést nem láttam, mondom, fölmentem a honlapra. Tehát, hogy azért nem ennyire égető szükség, mert maga az intézményrendszer megvan.
1: Na de most kérdezzük meg azokat, akik ott dolgoznak, hogy mennyire érzik égető szükségnek a változás.
2: Mert
1: ugye most végig arról beszéltünk, hogyan volt ellehetetlenítve az elvégzett munkájuk is. Tehát, hogyha egyrészt a jogsérelmet elszenvedett emberek érdeke, egy társadalom, igazságosabb társadalmat építő kormányzatnak érdeke, az ott dolgozóknak is ezek szerint érdeke, akkor viszont, és a civileknek is érdeke, mert problémás, akkor miért ne lehetne azt mondani, hogy ez bele kellene férjen legalább kinyilatkozás szintjén az első 100 napi intézkedésből. De hogy ugye én azt látom például az egészségügyi minisztérium, a kulturális minisztérium elég aktívan, és a szociális minisztérium is elég aktívan legalább elmondták, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy a kulturális minisztérium a Facebookra mindegy, hogy hova, de kirakta az alap elveit, ami szerint működni akar. Na most már az a 10 vagy 10x alapelv, most nem a kisdobosok meg az úttörők, nem tudom hány pontja, de még ha azon a színvonalon is kb. De elmondta, hogy mire lehet számítani. És akkor szép lassan elkezdte meglépni ezeket. De hogy én nem láttam még az igazságosabb társadalom, meg az esélyegyenlőség, meg a diszkrimináció kapcsán ilyet, még elvek szintjén se láttam. És ez viszont nem a most posztot betöltőknek a szerepe, mármint hogy az ombudsmané, vagy a
0: hát az
1: új főigazgatói, hanem ez az aktuális döntéshozóké.
2: Ez mindig a döntéshozó.
1: Tehát, hogy akkor kitől várjuk, tehát nem, el lehet tőlük is felni, hogy jelezzék, hogy ha-hó, annyira nem jó itt, hogy kéne valamit változtatni, de mi van akkor azokkal, akik erről dönthetnek? Tehát, hogy, mert ugye a roma ügy kapcsán pont ez volt a bajunk, hogy megfoghatatlan volt, hogy kihez lehet fordulni. Most lehet, hogy ki vannak egy-két ember nevezve, most már egy pár napja, most már egy komolyabb státuszban is ki vannak nevezve.
0: De még mindig nem tudjuk, hogy mire
1: hivatkozva mondjuk azt, hogy jó vagy nem jó. Tehát, hogy nem, és nem hajlandóak közpolitikai témában diskurzus folytatni. Tehát, hogy van ez a fajta öregek, fiatalok, nem tudom, ezek a nevetséges hozzáállások, ahelyett, hogy magáról a problémákról beszélgetnénk és a megoldási módozatokról. Tehát az, hogy most kaptak egy feladatot a kinevezett biztos, milyen társadalmi esélyegyenlőség, vagy mi lett a neve, bocsánat?
0: Igazságosabb társadalomért, nem tudom, valami fogalmam sincs, mert hogy tegnap

0: kapta a kinevezést.
1: Ez a, igen, ezek most vannak egy-két nap.
2: Igen, igen, ez tegnap volt, tehát igen, igen, olvastam valami hírt ilyen futva, de most akkor a Bódis Krisztáról beszélünk.
0: Hát meg még voltak mások is, akik tegnap kaptak kinevezést, vagy
2: igen,
0: mikor.
2: Bódis Kriszta kapott vagy tegnap, azt láttam, ilyen
0: több szombat volt.
2: Hát nem tegem, nyilván péntek.
0: De az a lényeg, hogy azért van mibe kapaszkodni most már ezek szerint, akkor lehet, van egy origó, amiből ki lehet indulni.
2: Összefogásnak lett ő a kormány biztos, hát ott van szociális, meg mindenféle egészségügy, tehát elvileg hozzá kell.
0: Részben mindenképpen. Hát részben, de nem teljesen.
1: Nem teljesen így van, de például a roma szereplők, akik nem tudom én e tekintetben mondjuk eljutnak a kormánybiztoshoz, kormánybiztos, ugye jól mondom, talán ez lett a titulus, azok ezt is a lobby tevékenységet e tekintetben is lehet folytatni, hogy akkor még itt van ez a probléma, ezzel is kéne valamit kezdeni.
2: Hát igen, hát nem tudom.
0: Én most próbálom megint azt forszírozni, hogy kinek a feladata itt tesz, hogy akkor, mert ugye, ha nézzük a női témát, több nőszervezet leírta, hogy szeretnének a struktúrán belül látni olyan vagy tanács, vagy egy tanács szintjén, vagy egyeztető tanács szintjén, vagy személy szintjén valakit, aki a nőügyeket, a társadalmi nem ügyekért felelős.
1: Dedikáltan.
0: Mert hogy itt dedikáltan. Mert hogy egyrészt a társadalom minimum fele érintett. Másrészt nagyon sok olyan szegmense van a társadalomnak, ahol nem lehet kihagyni a társadalmi nem diskurzus, meg a nők hátrányait. És akkor még van egyéb ügy is, ami nyugodtan tartozhat ide. És hogy ez szerintem teljesen jogos kérés. És hogy elindult ez a levél több szervezet aláírásával, és most várható, hogy szóba fognak állni velük. Tehát van valami proaktivitás, és szerintem ez a kormány pont olyan, aki várja ezt a proaktivitást. Nem azért, mert hogy ilyen tehetetlenek, vagy nem tudom mit, hanem azért, mert hogy mindennel is kéne foglalkozni, de a minél erősebb és hangosabb, ahogy mondott, hallatni hangot, lobby csoporttal találkozik, akkor arra nem azt mondjuk kénytelen reagálni, de hogy akkor jobban esik reagálni, és van miből kiindulni, hogyha van egy elképzelés, aztán azt lehet faragni, meg növelni is, meg csökkenteni is, meg van egy tárgyalási alap. De hogy ennek kapcsán az antidiszkriminációs struktúra, az ombudsmani struktúra, vagy az intézményrendszer, meg az egyenlőbánásmód, én nem láttam eddig olyat, ami arról szólna, hogy már pedig akkor fordulunk a kormányhoz, és szeretnénk.
2: Biztos, ugye a másik oldalról sem, tehát a civilek részéről sem látható volt ezt az, mondom, hogy így nagyon hangosan ezt követelnék azt, hogy legyen független ombudsman, meg egyenlőbánásmód.
1: Megmondom őszintén, ezt el kell, hogy ismerjen, valóban nem volt ilyen. Igen, tehát mindannyian én is beszélek róla, meg ha megkérdeznek, akkor mondom, de hogy én is eddig jutottam el, hogy civilként, hogy ez nagyon fontos lenne.
2: Mert azt gondolom, hogy tehát amit a Jutka mond, hogy nagyon, szerintem ők nagyon várják a gyakorlatilag kész javaslatokat, hát amivel tudnak dolgozni, mert tényleg az van, hogy most lehet, hogy nem az első 100 nap, de hogy annyi mindent kéne megjavítani, ugye, meg helyreállítani, amire nem 100 nap, hanem nagyon sok 100 nap nem elegendő, hogyha nekik kell ezt kitalálni és kidolgozni, vagy ha nem hozzák a figyelmükbe hangosan emberek, hogy ez is, ezek nagyon fontos történetek, ugye. Igen, most értettem meg, hogy mi.
0: Hát igen, hogy ez hiányzik, tehát hogy kritizálhatjuk, hogy nem történik meg, de ugyanakkor hogy történjen meg, ki fogja ezeket úgymond priorizálni, és főleg az, hogy elkezdődött a parlamenti munka, és ott nagyjából még mindig arra szorítkoznak, hogy akkor az előző kormánynak a sarait vitatják le, és én azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb ez a struktúra, mint sem, hogy valakiken revansot vegyünk. Igen. És az is kell, de hogy ez nem helyettesítheti ezeket a valódi változtatásokat, és én ezeket hiányolom, ezeket a változtatásokat. Vagy például, amikor az egészségügyi minisztérium részéről jött egy ilyen nyilatkozat, hogy mit tudom én, a WC-papírokról beszéltek, hogy majd a kórházakban lesznek WC-papírok. És én azt gondoltam, hogy nem a WC-papírok fontos, mert eddig is bevittük, még a lázmérőt is, meg a lázcsillapítót is bevittük.
2: Nagyon fontos lett, hozzátartozók, hogy a szívhangneddelettel
0: hanem, is elkezdett. De ez már egy későbbi, Éva, ez igen, egy későbbi. Tehát amikor ezzel kezdték a WC-papírra, és akkor a lakosság úgy reagált, hogy jaj, de majd reméljük, hogy nem fogják ellopni. Hát nem az a lényeg az, hogyha nincsen szakképzett ápolói állomány, mert ezért a pénzért már nem dolgozik a szakképzet, és mindenkit kénytelenek fölvenni, vagy az, hogy nem tud működni a betegjogi képviselet, mert hogy igazából nem nem is, nincs értelme panaszt tenni. Ezek a dolgok, tehát hogy az, hogy mit tudom én, nem jön a mentőidőbe, vagy nem tudom mi, szóval ezek fontosabbak, mint a WC-papír, és valahogy úgy éreztem, hogy ha már szimbolikus, akkor se ezzel kéne kezdeni. És hogy de aztán elindult. De ebből abból indul el, hogy akkor mondjuk a nő, sok nőszervezet írta ezt a szívhangrendeletet is. És most is hiába már diskurzus folyik róla, meg mert nyilatkozott is az egészségminiszter, akkor is még a nőszervezetek, akik ezzel foglalkoznak, igenis írtak petíciót, és benyújtották, és nyílt levelet, hogy ezt azonnal be kell szüntetni. Akkor is, ha elmondta a véleményét róla, de mit kell ennyit diskurálni valamiről, ami nem jó, tehát azonnal be kell szüntetni. Tehát és akkor ennek az ellenkezője, ugye, hogy akkor viszont ott van, de akkor azonnal kéne változtatni rajta. Hiszen akik benne vannak, ők már tudják, hogy milyen volt egy jó struktúrában működni. Szóval én azt gondolom, hogy ez azért itt még hiányzik a civilek részéről. És hol látod a potenciált ebben te, aki a jogvédelemben több szervezetnél is közreműködsz, mint ügyvéd?
1: Hát nyilván a valahogy jogvédőszervezeteknek kell tényleg elindulni a kormányzat felé, vagy a nyílt levél, nem tudom, ezek azért most olyan működőképes eszközöknek tűnnek. Valóban, tehát vagyunk azért sokan, akik itt ezen a területen dolgozunk.
0: De hogy most azért kicsit noszogatlak.
1: Vagy... Igen, tudom, nem tudok rá.
0: Hogy nem akarod magadra vállalni, igen. Akkor ezt kérdezem.
1: Ja, értem. Hát ez egy jó kérdés, igen. Tehát, hogy...
0: De hogy azért elég érintett vagy ebben. Abszolút, a napi persze, munkádban, a napi munkám, és az elmúlt években, és sok bosszúságot okozott ez neked.
1: Igaz, igen. Ez így van. Igen, ebben neked igazad van, Jutka, ez úgy... Fel, na.
0: Gondolkodtál rajta,
1: nem tudom,
0: magyarul?
1: Nem tudom, igen, gondolkodtam rajta, de csak a gondolkodásig jutottam el. Pillanatnyilag.
2: Hát igen. Mert hogy nagyon sok minden, tehát hogy én is nagyon sok minden gondolkodtam, és bevallom őszintén, hogy én is még csak a gondolkodásig jutok el, de hogy azért, mert hogy nem nagyon tudom, hogy mit is kéne csinálnom. Vagy mit is kéne csinálni azoknak, akik mondjuk az elmúlt 16 évben dolgoztak ugyanúgy, ahogyan látjuk, hogy az ombudsmani hivatal is, vagy a helyettesi hivatal is dolgozott ugyanúgy, csak aztán a munkájának úgymond nem volt túl sok értelme, vagy nem oda jutott el, ahova ő szánta volna. Hát, tehát, hogy azért ez egy ilyen, én ezt mondtam az adás előtt is, ez egy ilyen PTSD egy kicsit, hogy így fogalmunk sincs, hogy hova kéne fordulni ahhoz, hogy ezek a nagyon fontos szegmensek még most az első időben szét legyenek, tehát, hogy válasszák szét, legyen újra 2012 előtti állapot, tehát, hogy induljunk akkor újra kb. A startról.
1: Valójában igen, tehát ez, hogy ha van kormányzati, vagy lesz kormányzati szándék, akarat, akkor itt a startról indulunk, igen. És ezeket újra, tehát az egyenlőbánásmód hatóságot, hogyha megszületik egy független, önálló, hogy akkor így mondjam, önálló hatóság, hát bizony azt újra fel kell építeni. Tehát az a renomé, ami a hatóságnak volt 2020-ig, az most nincs meg.
0: Nincs, igen.
2: Nincs, így van. Tehát, és most nagyon viccesen mondtam, de hogy tényleg, tehát, hogy a bírságok mértéke, tehát egy csomó mindent át kell gondolni, és tényleg ez egy nagy meló, és hogy én elhiszem, hogy nagyon kevés.
0: De ez meg is akadályozhatja, hogy egyáltalán elindul ez a munka, hogy előre áll. De közben meg azért mondom, hogy azért...
2: De közben meg itt vannak, tehát hogy oké, hogy nem két kézzel jelentkező civil emberek, akik egyébként azóta is folytatják a munkát, meg előtte is csinálták, hogy azért volna kit megkérni arra, hogy akkor segítsen, így idézőjelben mondom, hogy segítsen. Hát én üzenem meg így most akkor mindenkinek, hogy jelentkezzenek, és akkor állítsák már helyre ezt a dolgot.
1: Igen. Tehát, hogy
2: értem. Én tudom, hogy oltári nagy meló, persze, és hogy nem fogja senki elvégezni. Én azt mondom, hogy így a civilek
0: nélkül. Tehát, hogyha mi annyira tudjuk, hogy mit kell csinálni, nem én személyen, de hogy valakik annyira igazából tudják, hogy mit kéne csinálni, tudják, mi jelzik, mi akad ezt eddigi munkájukat, akkor én azt gondolom, hogy ez a szerénység semmiképp ne akadályozza meg azt, hogy ezek az emberek jelentkezzenek, az, itt van a tudásunk, hiszen erre volt példa az elmúlt hónapokban, és teljesen jól fogadta az új kormány.
1: Hát igen, ez mondjuk igaz, ez nem vitás, így van.
0: Szóval kár csak kritizálni, hogyha nem tudunk konstruktív.
2: És főleg úgy, hogy a belső munkatársak is nyitottak, tehát akik bent vannak és dolgoznak, így van, tehát hogy ők is
0: valószínűleg. Ez egy nagyon fontos érdek, hogy ezek megtörténjenek.
2: Így van. Mindenünk értek el.
0: Igen. Na hajrá, Erika, bármiben tudunk segíteni, szólj!
1: Köszi!
0: Most, sziasztok! Ez volt a Cikla Cigány Közlet és Kultúra és Tudás, úgyhogy most újra elmegyünk zenélni, de egyúttal el is köszönünk, és két hét múlva vasárnap, és Erikának meg sok jó munkát, és tudom, hogy ő erre alkalmas és hajlandó is, csak Szerény. Sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a második századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Qubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisváltatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vízharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
2: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuwaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóztoleranciát, az inzulinérzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testsúlyuk nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulinrezisztencia, emiatt bélmikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar narancshírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek. Futunk a

0: Szervusztok, drága hallgatók, Tóth Szabi vagyok a pult felől, és a vendég pedig itt Törős Károly, aki 1942-ben született Debrecenben, úszóként és vízilabdázóként is a magyar válogatott keretéig jutott, de édesapja 1956-os forradalmi szerepvállalása miatt politikai okokból éveken át nem engedték külföldre versenyezni. Bár olimpiai kerettag volt, az útlevelét többször is visszavonták, így a sportolói pályafutása Magyarországon eléggé megtört, és aztán 1965-ben a Ferencváros úszócsapatával egy belgiumi versenyen vett részt, ami után nem tért haza. Politikai menedékjogot kért. Az emigráció első éveiben mosogatóként és alkalmi munkásként tartotta fenn magát, miközben újra felépítette sportkarrierjét, belga bajnok lett úszásban és vízilabdában, majd Antwerpenben, a gyémántiparban is elismert szakemberré vált. Igazi hivatását azonban az edzői munka jelentette. 1979-ben az Egyesült Államokban a Yale Egyetemre hívták edzőnek, majd Dél-Afrikában dolgozott, ahol a Vineyard nevű ismeretlen úszóklubból az ország legeredményesebb egyesületét építette fel. Tanítványa például Razik Nordin. Razik Nordin az első nem fehérbőrű dél-afrikai bajnok 200 méteres pillangóúszásban győzött, és olyan kiváló világbajnokok és olimpikonok, paralimpiai bajnokok szerepelnek a tanítványai között, mint Sara Povi.
1: Pöve,
0: aki 2000-ben Athénban 50 és 100 méteres mellúszásban is világbajnok lett, és Nathalie Dutoy, aki ötszörös paralimpiai aranyérmes úszó, és emellett 10 kilométeres úszásban 16. lett a pekingi olimpiai játékokon, vagyis
1: az épek között.
0: Végtag sérültként az épek között sikerült 16-nak lennie, ami egészen elképesztő. 2001-ben a világválogatott edzője Brisbane-ben, 2013. október 1-től a Magyar Úszósport utánpótlás szövetségi kapitánya volt. Biztos, hogy nagyon sokat kihagytam.
1: Belefér az életembe.
0: Van olyan, amit szeretnél hozzátenni?
1: Hát még az, hogy ha érdekli az embereket, a monakai hercegnő, a Charlene nekem úszom volt, én mutattam be az Albertnek. Albert is úszom volt, 1970-ben, mikor Monakóban dolgoztam privát, akkor az Albertnek én voltam az edzője.
0: Nyugtass meg, hogy a Blick tud ezekről a hírekről. Közel fél évszázadot töltöttél külföldön, de így fogalmaztál, Fokvárosban is büszkén volt a magyar. Hát egészen elképesztő ez a pálya, amiről ma beszélgetni fogunk. Ugye a vendégünk Törös Károly. Az 50-es években a magyar úszóválogatott tagja lettél, sőt az olimpiai kerettagságig is jutottál.
1: Igen, 59-ben kerültem bele az olimpiára készülő magyar válogatottba. Úgy nézett ki, hogy a 60-as olimpiára mehetek, de akkor közölte velem az iskola igazgató, hogy nem kapok rá engedélyt, hogy kijussak, mert nyugaton fogok maradni.
0: Hát úgy tűnik, hogy nagyon sokféleképpen progresszíven gondolkozik a családod.
1: Hát abszolút. Hát apám ugye aktív részese volt az 56-os forradalomnak. Ő az egri főiskolán volt tanár, és ő vezette és buzdította a diákokat a felkelésbe. A Kádas Gézával együtt, az úszóbajnokkal együtt egyházban laktunk. Én voltam a fullajtáruk, mert 14 évesen két pisztolyjal a viharkabátom zsebébe szaladgáltam közöttük. Vittem a híreket, apám megtudta, bevágta a pisztolyt a patakba.
0: És milyen érzés volt? Azt mondják a hírek, hogy téged többször a repülőgépről szedtek le.
1: Engem egyszerre levettek repülőről. Úgy volt, hogy olimpia előtt volt, hogy mentünk a Szovjetunió a Magyarország NDK3-as viadalra, és az olimpia előtti utolsó nagy verseny volt, tehát már nekem eldőlt, hogy megyek az olimpiára, és akkor a készültség kijött és levett a repülőről. Még mielőtt elindultunk.
0: Ugye ez Róma?
1: Hát a Róma olimpia lett volna, igen.
0: Milyen érzés volt ez neked? Úgyhogy
1: hát
0: a családod ilyen mértékben kötődött a sporthoz, ilyen mértékben progresszív volt a sporttal kapcsolatban is?
1: Hát az igazság az, hogy mindkét anyám, apám sportoló volt valaha, anyám úszott, apám dekatlonos volt, és kézilabda szakértő, szakember volt, aztán van egy kézilabda könyve, amit a börtönbe írt, és hát ott volt a nagynénem, aki Berlin olimpián a harmadik volt a női tornás csapattal, a Törös Olga, úgyhogy tradicionális sportolók voltunk, azt kell mondjam is. Nagyon szívem vágya volt, hogy olimpiára kikerüljek, ugye ez rettenetes csapás volt számomra, és rögtön utána jött, hogy nem vettek fel a TF-re sem, mert apám börtönben volt.
0: De mit jelentett ez mondjuk a 40-es, 50-es években, hogy egy ilyen sportmúltú családban születtél? Tehát mennyire határozta meg a gyermekkori mindennapjaidat?
1: Hát elvileg akkor mi nem gondolkoztunk ezzel, el voltunk kötelezve, ugye? Tehát mindenki a családban sportolt, és így nőttünk föl, nekünk ez volt a normális. És az a kor volt különben is, politikailag is a sport nagyon futtatva volt a másik oldalon, nem az én politikai oldalamon persze.
0: És akkor ehhez képest úgy döntöttél 65-ben, vagyis 23 évesen?
1: Igen, 23 évesen az első alkalommal kaptam engedélyt, hogy nyugatra mehessek, mert volt ugyan egyszer a Fradival, kim voltam 960 telén Bécsben, de ez közös útlevél volt, tehát nem kellett külön engedély. És akkor mentünk a Fradival, öt válogatott úszó, a Csikány Jóskával együtt, és akkor én kimaradtam Belgiumban.
2: Akkor jogos volt a félelmük, hogy kint fogsz maradni, amikor végül is nem engedtek ki először.
1: Hát rögtön verték itt a balhét, mert rögtön a családhoz kijöttek, hogy hol vagyok, hogy elutaztam. Uh-huh. És akkor apám mondta, hogy hát elutazott a Fradival, és akkor káromkodtak, és akkor tudták, hogy van rá esély, hogy kimaradok. Sőt, miután én politikai menedékjogot kértem és kaptam Belgiumban, és a magyar kollégiumban laktam Lővenben, oda jártam egyetemre, a Mindszenti kollégiumban laktam, és megjelentek értem, hogy hazavigyenek. És akkor a magyar diákok felháborodva elutasították, hogy bejöjjenek ezek az emberek a kollégiumba.
0: De egy nagyon érdekes dolgot vetettél föl, Szabi, hogy az, hogy 23 évesen Belgiumban maradtál, az azért volt, mert korábban is benned volt már ez, vagy azért volt, hogy annyiszor dolgozott ez ellen a pártállam, tehát például leszettek a repülőről, hogy inkább ez inspirált arra, hogy maradjon.
1: Hát ez elvileg kombináció volt a többek között ennek a kettőnek is, és nagy választásom nem volt, tehát nem volt jövő, mert nem mehettem olimpiára, ami nekem sportban a legfontosabb volt, akkor nappalira nem mehettem egyetemre, ami másik nagyon fontos dolog volt, és hát látva a szüleim küszködését a politikai háttérrel, anyám, aki munkaérdemlet aranydíjas újságírója volt, kenyérboltban volt eladó, apám a szalámi gyárban dolgozott, ő, aki ugye könyvet írt kézilabdáról, és egyetemi tanár volt. Tehát tudtam, hogy esélyem nincs ebbe a rendszerbe érvényesülni.
0: Közben a Löwen Egyetemen volt egy nagyon mágikus történés, amikor besétáltál a könyvtárba, és a könyvtárban megtaláltad az édesapád tankönyvét lefordítva.
1: Ez érdekes, hogy ezt már lassan elfelejtettem. Elmentem a Löweni Egyetem könyvtárába, és próbáltam fölkészülni, hogy flamandul tanultunk, tehát az Nederlands, az az irodalmi flamand, ugye, irodalmi holland nyelv, és megtaláltam apám kézilabda könyvét, amit a börtönbe írt. És akkor bevittem az egyetemre, és megmutattam a tanáraimnak, hogy ez az apám könyve. Igen, de ez Károli Törös, te meg Károli Font Törös vagy. mert úgy voltam beregisztrálva, és mondtam, hát az apám, hát Károli, Károli az ugyanaz a magyarban, és akkor egész másképp néztek rá, mert apámnak neve volt kint.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy a Flamandel szerint választottad ezt a Károli von Törös?
1: Igen, hát lényegében én a flamand nyelvű, tehát a holland, a néderland nyelvű szakra mentem, nem a franciát. Akkoriban együtt volt az egyetem francia és a holland oldal, és hát mivel én beszéltem németül, gondoltam, hogy hát nekem a holland könnyebb lesz, mint a francia, mert franciául nem tudtam egy bukot se akkoriban. Ma beszélek, de akkoriban fogalmam se volt róla. És hát egy középiskolában is angolt tanultunk már, az egri angol, ugye ez nem ugyanaz volt, mint az igazi. De ott inkább otthon lettem volna, de ez volt a megoldás, legalábbis azt hittem akkor.
0: Hány nyelvet beszélsz most?
1: Hát most 5 nyelven beszélek, és egy párom még értek is, igen.
0: Mik ezek a nyelvek?
1: Hát angol, német, francia az alap. Hát németű gyerekkorom óta tudok. És akkor a flamand, és a német. A németet mondtam, hogy orosz. Tehát orosz meg kellett tanuljam, ugye iskolában, tehát orosz hozzá kell számolni.
0: És Dél-Afrikában?
1: Dél-Afrikában megtanultam afrikánsz. Tudnék, az afrikánsz és a régi flamand az ugyanaz.
0: Hát a búr hagyomány.
1: A búr nyelv az ugyanaz volt, és nekem az nagyon könnyen ment, mert a flamand után az egyszerű volt számomra az afrikánsz. De... Meglepődtek, mikor már dolgoztam a szőnyeggyárba egy időben, és akkor megnepődtek a fekete munkások, akik lopták a szőnyeget, és én hallottam, hogy a búr nyelven mondják, hogy mit fognak csinálni, mert tudták, hogy külföldi vagyok. És soha senki nem gondolta, hogy én értem. És ezzel meg is buktak a szőnyeglopásra.
0: Értetted a titkos nyelvüket.
1: Igen. Hát mondjuk a zulu nyelvet nem tudom, egy-két szót ismerek, meg volt barátnőm, és tanultam bizonyos szintig, de nem mondhatom, hogy beszélek zulu nyelven.
0: Mielőtt elmegyünk Afrikába, azt szeretném megkérdezni, hogy hogy emlékszel? Az egyik az, hogy mint sportkarrier, tehát mik voltak neked a fő számaid, vagy legkedvesebb számaid, és ez hogyan változott, ha változott egyáltalán Belgiumban?
1: Hát lényegében, mint minden jó magyar úszó annak idején, én úszásba és vízipolóba is mind a kettőben jeleskedtem és szerepeltem, pláne Egerben nőttem föl, egész 18 éves koromig. Egerben, aki nem vízipolózott, azzal nem álltak szóba. Na most én mellúszóként a legjobb magyar ifjúsági mellúszó voltam, én megvertem annak idején a kunsági Fábián Pulcsikot, akik a legjobbak voltak a felnőtt korosztályban, és vízipollóban is a csapatommal a mi korosztályunk válogatottja, tehát bajnokkal lettünk a korosztályban, és hát nem is tudtuk volna elképzelni, hogy csak úszik valaki, nekünk ez normális volt, hogy úsztunk és vízipolóztunk.
0: És egyáltalán mi volt az az inspiráció, ami Belgiumból téged Dél-Afrikába repített?
1: Hát először is a barátnőm, aki egy csodaszép nő volt, és Antwerpenben ismerte meg, ő és a családja Fokvárosba élt. És ráadásul a papája magyar származású volt, Grünfeld Marcelnak hívták. És mondta, hogy próbáljuk meg, mert ugyanakkor volt egy ajánlatom a Yale Egyetemről, hogy menjek oda edzőnek, úszóedzőnek, de a vízipoló csapattal is foglalkoztam a Yale-en, tehát megvolt a hátterem és a lehetőségem. És a barátnőm miatt eldöntöttük, hogy Dél-Afrikába megyünk Fokvárosba. Így kerültem oda.
0: Akkor mégiscsak menjünk vissza egy picit Belgiumba, hogy Belgiumban milyen tanítványaid voltak, akik olyan híresítettek, hogy meghívtak a Yale-re edzőnek?
1: Hát lényegében nekem volt egy mellúszom, a Sydney Applebaum, aki a Sydney Olimpiának a B-fináléját nyerte mellúszásba, Hát ez már elég nagy dolog volt, ugye 200 mellán oda kerülni, és a Yale amellett érdekelve volt a vízipólóra is, nekem a legjobb, én magam is játszottam, és volt egy tanítványom, akivel együtt játszottam, a Dave Wittebom, aki aztán 250-szeres válogatott lett Belgiumban, tehát a legjobb játékos volt, és ezáltal azt szerette volna a Yale, hogy a vízipólót viszem tovább, és amellett dolgozom az úszókkal is.
0: És mennyi lett sikeres a Yale kiruccanásod?
1: Hát lényegében ott volt a barátnőm, aki viszont Fokvárosba akart menni a szüleihez, és én úgy kerültem Fokvárosba, mivel soha nem jártam életemben még a déli féltek ezen részén, és nagyon megtetszett, mikor oda mentem, és akkor elhatároztuk, hogy én ott maradok, és átvettem egy úszócsapatot, egy elég kezdő szinten, a Vinyár csapatát, amiből aztán az ország legjobb klubját csináltam, és volt több dél-afrikai bajnokom úszásból.
0: Egy apró kis részletre még szeretnék visszakérdezni, ugyanis ahhoz, hogy Dél-Afrikába kerülhessél, alá kellett írnod egy papírt, miszerint nem foglalkozol gyémánttal.
1: Hát igen, ez érdekes, ezt igyekeztem elfelejteni. Tényleg, hogy volt egy ilyen kitétel, az, hogy megkapjam az engedélyt, a letelepedési engedélyt Dél-Afrikába. A gyémánt annyira védett szakma volt, és tudták, hogy én Antwerpenben, ugye a gyémánt csapatban vízipolóztam, a Maccabi Antwerpenben, és arra alá kell itt írjak egy papírt, ahogy mondod, hogy nem foglalkozom gyémántal. Igen.
0: Ami az egyik nagy exportterméke volt Dél-Afrikának.
1: Igen, annyira védett volt tényleg, ott persze ezt ki lehetett volna játszani, hogyha én gyémántba akartam volna maradni, mert lényegében a barátnőmnek az apja gyémántos volt, úgyhogy a családi vállalkozásra tovább tudtam volna menni.
0: Mennyire volt más mondjuk egy belga edzéskörülmény, mint a magyarországi, és hogyan változott ez a Yale-en?
1: Hát ez volt a legjobb kérdés, a második, a Yale befolyásolt lényegében jobban. Tehát mikor én elmentem és elkezdtem úszni és vízipolózni Belgiumba, akkor megnyertem az egyetemi bajnokságot úszásba, tehát nevem volt, jó mozogtam vízipolóba, a csapatommal belga bajnokok lettünk, tehát az is jól ment, és én, nekem az volt a kitétele, tudnélik a klubom elnöke, az Ébi Fuchs volt, az olimpiai döntő, többszörös olimpiai döntő bírója volt vízipolóba, a Fuchs, sokan szitták is, de hát a világ legjobb bírója volt, és a Fuchs nekem megadta azt a lehetőséget, hogy fölépítsem a klubot úszásba, mert tudta, hogy úszás nélkül nincs vízipoló. Tehát én úgy építettem fel ezt a klubot, hogy említettem az előbb a Sidney Applebaum nevét és a David Wittebaum nevét, tehát ők úszóként kezdtek nálam, körülbelül egy korosztály, és a Sidney is vízipolózott, a Dave meg a legjobb belga polós lett. Tehát amit én hozzátettem ehhez a kis klubhoz a nulláról, az Ébi Fuchs jól látta a lehetőséget, hogy velem a csúcsra kerülünk, ahogy mi sikerült is, én belga válogatott, úszó válogatott, majd a dél-afrikai vízipoló válogatott edzője is voltam mind a kettőben.
0: De ez azt jelenti, hogy egy nagyon másfajta szemléletet hoztál oda, vagy annyi lehetőség volt, amiben ki tudtál teljesíteni?
1: De az lényegében nekem föl kellett nulláról építeni. Tehát a magyar módszerre építettem föl, mert nem ismertem más még akkor. Akkor ismertem meg más, mikor engem a Yale-re meghívtak a vendégedzőnek, vízipolóra, és akkor az úszó válogatott edzője volt a Yale edzője, a Frank Heath, a több olimpiai bajnoka is volt, és oda vett, rögtön meghallotta, ott vagy, rögtön lekapcsolt, nem csak a vízipoló, hanem itt vagy velem, és hogyha nem akarod, szóljál, de minden úszóedzésen ott voltam. És akkor rengeteget tanultam, mert nem a Széchi módszer volt, de kötődés volt, tudod, és akkoriban volt Széchi a csúcson, ugye? És a Frank Ifnek voltak az olimpiai bajnokai a következő, meg előtte lévő olimpián is. Tehát én istenként tekintettem a Frankre, nagyon jó barátommá is vált, és rengeteget tanultam, és arra mindig büszke voltam, hogy a magyar módszer mellett az amerikai módszerre támaszkodva csináltam világbajnokot, olimpiai helyezettet úszásba, és a mai napig is tudok segíteni Magyarországon is ilyen szinten.
0: A családodban is nagyon progresszíven álltak a sporthoz. Az édesapád ugye stretching technikákat kezdett el itt meghonosítani?
1: Hát ő lényegében tudta nélkül stretchinget tanított nekünk az erőnléti edzéseken, tehát a nyújtás magyarul, a nyújtást csinálta, jó megérzése, mert nagyon jó szakember volt. Én a stretchinget lényegében Amerikában tanultam meg, mikor Yale-en voltam, és akkor láttam, hogy ezek a sportolók milyen fantasztikus hajlékonyak és nyúlékonyak. És én is az voltam lényegében, mert nekem a balett az egyik kedvenc időtöltésem is volt, volt feleségem, hogy balerina volt, és abból összetákoltam az úszó vízipoló nyújtást, és amikor hazajártam, engem mindig meghívott a Kemény Dénes, vagy a Kása, vagy a Konrád Jani, meghívtak, hogy tartsak nyújtást a vízipolósoknak. Ami nagyon jó volt, mert lényegében nem ismerték, és a gyerekek nagyon szerették, és a TF-re is engem meghívtak előadásokat tartani annak idején. Lényegében Magyarországra én mutattam be a stretchinget annak idején.
0: És a nyújtáson kívül volt olyan különleges technika vagy edzésmódszer, amit elmondhatsz nekünk és a hallgatóknak, és mondjuk a Yale-en találkoztál vele, és talán egyetemessé vagy egyetemesebbé
1: válhatott? Hát lényegében a monotónia el volt törölve Amerikában. Tehát a monotónia, ami Magyarországon azért dívott, én részese voltam, vagy pedig viktimje. Szóval a monotónia az egy rettenetes dolog, tudnék, megöli az ember teljesítőképességét, hogy állandó ugyanazt csinálni. Tehát akkoriban próbálták legalábbis az amerikai módszer az volt, hogy a sokféleség, a sokszínűség. Aztán a Széchi is a vegyes úszással lényegében eltörölt ezt a monoton a tanulási folyamatot a versenyúszóknál.
0: Nekem még a mai napig panaszkodnak versenyzők, különböző edzőkre, hogy a legnehezebb az, hogy a monotóniára épülnek az edzéstervek. Most a futásról beszélek meg atlétikáról.
1: Ezt jól mondod, mert nekem is ez a megedzés azért ott van mögötte. Azért látok olyan edzőket, akik monotónián nevelkedtek, és azt viszik tovább, és én erősen ellene voltam, és vagyok a mai napig is.
0: Amúgy a nagyon sok sikeres tanítványod közül még Dél-Afrika előtt kire emlékszel legszívesebben?
1: Hát lényegében Belgiumban, amit mondtam, nekem a Sydney Applebaum azért mégis ő nyerte a Szövő Olimpia B-döntőjét mellúszásban, akire több mint szívesen emlékszem, de akkor a Szerapőve, aki világbajnokom volt, ugye mellúszásban, sőt a magyar bajnokságon megverte a Kovács Ágnest, és akkor nem is engedtek minket haza, a Kovács mama kiverte a balét. Ugye Kislaci megnyugtatott, hogy azért Karcsikám, azért majd fogtok jönni, csak most hagyjad, ne szóljál bele. Szóval volt egy ilyen fennakadás, mind a mellett, hogy a Szerapőve és a Kovács Ági nagyon jó barátok voltak emellett. Sőt, a Kislaci kiálltak Dél-Afrikába, edzőtáborban, amit én organizáltam, én csináltam meg, és én tettem lehetővé a évi kétszeri edzőtáborukat Dél-Afrikában, ahol én éjjel-nappal együtt voltam a Kislacival. Azt kell mondanom, hogy Amerika után a Kislacitól tanultam a legtöbbet akkor.
0: ez gyönyörű. És akkor repüljünk is el együtt Dél-Afrikába. Hogyan építetted föl immáron negyedszer, harmadszor a karrieredet?
1: Ugye, mondtad
0: a Vineyardot, amiről
1: igen.
0: Hát egy ismeretlen klubként hivatkozott rá igen. A sajtó, amikor ott megjelentél. Egyáltalán hogy találtad a klubot, vagy hogy talált téged a klubot?
1: Mivel én Fokvárosban voltam a barátom családjával, ott dolgoztam a szőnyeggyárukba, és akkor megkértem a papát, hogy lejárhassak edzésre munkaidő alatt is, hogy megmaradjon vízipoló erőnlétem, mert vízipolóztam, és akkor megengedte, és akkor megismerkedtem az ottani úszókkal és edzőkkel, és mondtam, hogy én úszóedző vagyok. És akkor pont az egyik csap, ez a Vinyádnak az úszóedzője, elköltözött Pretóriába, és megkérdezte, hogy érdekelne engem átvenni ezt a csapatot. Megbeszélve a barátom apjával, ugye, aki munkaadón volt, és azt mondta, nézd, hogyha meg tudod oldani a munkád mellett, megengedem. Szóval így kerültem a Vinyádhoz, és a Vinyád, ahol lényegében sehol nem volt, és abból az ország legjobb csapatát sikerült felépíteni 3-4 év alatt.
0: 3-4 év az nagyon kevés idő.
1: Igen, igen. De a metódus jó volt, a hozzáállás mind a két oldalról, úgy az úszóim és szülei, vagy pedig én nálam is jó volt a hozzáállás. Tehát annyira sportív az élet Dél-Afrikában. A sport az egy mérvadó dolog, a sport, mindenki sportol. Mert az éghajlat is olyan, a háttér is olyan, hát mindenki rögbizett, ugye? Mindenki rögbizett például. Aztán mindenki vízipolózott.
0: Melyik évet írjuk?
1: Hát ez a, én a 90-es évek, hát ez a, sőt, én mikor maradtam, még megmondom pontosan, a 80-as, 90-es évek.
0: Ez az az időszak, amikor rögbi világbajnok is lett a dél-afrikai csapat.
1: A rögbiben 90-es évek vége, igen. Uh-huh. Én lejártam az edzésükre, a rögbi edzésükre, és jobban is voltam a játékosokkal, mert én a Yale Egyetemen játszottam amerikai futballt, ami nem ugyanaz, de mivel egyszer a csapatommal dolgoztam a rögbi pályán, mert ott csináltuk a tornát nyáron kint, a Füvön, és hozzám esett a tojás, a labda, és én megfogtam, és visszadobtam egy 60 métert, és mindenki elájult. Meg tudod ezt még egyszer csinálni? Mondom meg, hát gerelydobó voltam, meg vízipolló, meg kézilabda, minden ott volt mögöttem. Mondom meg, és még egyszer megcsináltam azt a dobást. Hát teljesen oda volt. Hogy...
0: és azt mondod, hogy a közösségi aktivitás, meg általában az, hogy aktív életet élnek, az abból jön, hogy milyen közegben nőnek föl?
1: Hát ez lényegében tradicionális, ugye a sport a Dél-Afrikában, de maga az a szabadtéri élet, ugye, hogy kint élnek, és az éghajlat, és minden összejátszik ebben. Meg a sok privát iskola, ugye? Ami angol hatású, vagy angol eredetű a legtöbbje, és megvan ez az iskolai sportkultúra, ami erős.
0: Még egy picit a Vinyardra kérdeznék rá, mert te fantasztikus nemzetközi módszereket, megszemléletet vittél oda, de mégiscsak kellett, hogy legyen egy olyan emberanyag, amiből kinevelődtek ezek a kiváló sportolók.
1: Hát azt kell mondjam, hogy anyag mindig van. Meg kell találni. Ez olyan, mint a nem ismered a gyémántot, a földön van egy gyémánt burkolatban, kótesz, úgy hívják, rajta van a burkolat, nem veszed észre, meg fölveszem, és 1 millió forintos gyémánt van a kezemben, és te nem tudtad, én meg tudtam. Tehát ez ugyanaz van edzőként is, hogy elmégy tehetségek mellett, és nem veszed észre a tehetséget, vagy pedig rádöbbensz, hogy ez egy tehetséges gyerek, meg ez még tehetségesebb. Tehát az edzői szemlélet az nagyon sokban számít ebben.
2: És egyébként ez hogy történt, hogy a meglévő úszókból lettek jó úszók, vagy azért így kicserélődött a csapat, ahogy elkezdett egyre jobb
1: először lenni. A meglévőkből, mert annyi idő nem volt, azért az egy több éves munka, hogy egy új csapatot felépítsél. Tehát meglévőkből tudtam csinálni válogatott úszókat. Hát ez a Szerapőve, ez a 6 éves korában kezdett nálam, és az 17 éves korában világbajnok lett. Meg amerikai bajnok, egyetemi bajnok, ugye? Tehát azért több év kellett hozzá már a komolyabb szintre, ugye? De az, hogy országos bajnokot csinálják Dél-Afrikában, mindemellett, hogy a nivó nagyon magas volt az apartheid ellenére, mert nem szerepelhettek nemzetközi versenyeken akkor már. És nekem volt egy csomó dél-afrikai bajnokom, majdnem minden úszásrendben volt bajnokom.
0: Illetve az első fekete bőrű országos bajnok a világon a te úszod volt.
1: Igen, és van nekem 3 volt.
0: Ami szintén csoda, hiszen elég furcsa szituációban kezdtél el ott dolgozni.
1: Tudnék, én nem hittem abban, mindig azt mondták, nekem a Dél-Afrikában is azt mondták, fekete nem tud úszni. Így. Hát mondom, azt nem hiszem, ez előítélet, és nem hiszek benne, és ebből kifolyólag meg tudtam oldani azt, hogy én itt csináltam meg az első fekete bajnokot. Mert nem hittem abban, amit mondtak nekem.
0: Meg ez a fajta szemlélet a te kezedre játszotta a kiváló fekete bőrű úszókat.
1: Arról sok nem volt, mert lehetőségük akkor sem volt még annyi, mint kellett volna. De azért már több edző foglalkozott akkor már a fekete úszókkal is.
0: Döbbenetes. Álljunk meg egy kicsit, és hallgassunk meg egy olyan dalt, a Sugar Man című dalt, ami nagyobb sláger volt Dél-Afrikában, mint abban az országban, ahol született Rodriguez, a szerzője. Törös Károly, úszóedző, vízilabdaedző, a vendégünk. Hamarosan visszatérünk.

0: Ez itt a futókaland és Törös Károly úszó és vízilabda edző a vendégünk. Amikor elkezdődött ez a dal, akkor azt mondtad, hogy hú, ez milyen jó dal, és hogy mennyire komoly zenei élet van Dél-Afrikában.
1: Hát, ami nagyon érdekes, hogy az ember, ha szereti, nem szerette a zenét, az rabja lett a dél-afrikai zenének, és nagyon jók voltak az énekesek, utcai zenészek, minden szinten. De ami nagyon érdekes volt, én jártam a szimfonikus zenekar előadására, és 5 magyar volt a dél-afrikai szimfonikus zenekarban. Hegedűs, vagy bármilyen szinten, trombita, vagy mi. Szóval a zenei élet az alapvető az országban. Tehát a feketék már eleve úgy születnek, hogy énekelnek, ugye?
0: Egy 2008-as május 3-ai eseményre szeretnélek kérdezni. Itt a Dutoa a 2008-as Pekingi olimpiára kvalifikálta magát május 3-án. Egy spanyolországi sevillai versenyen, nyílt vízi világbajnokságon, 10 kilométeres versenyen úgy ért 4. helyen célba, hogy a győztes mindössze 5,1 másodpercre maradt rá. Ő egy S9-es paralimpiai besorolást kapott, az azt jelenti, hogy alsó végtag sérült, hiányos. Ez hogy lehetséges? Hát hogy Natali, lehetséges ilyen teljesítményt letenni az asztalra?
1: Na, a Natali 13 éves kor óta én úszom volt, és azt kell mondjam, hogy a világ legjobb korosztályos úszója volt, pilangón, vegyes úszásba, sőt, megnyerte a magyar bajnokságot is, mert hoztam ide még akkor 2 lábam. És egy edzés után még ment a mopeddal az iskolába, egy privát iskolába járt, és útközben elütötte egy autó, és akkor engem fölhívtak telefon, mert az úszoda közel volt, hogy az úszom itt fekszik, hogy akcidentje volt. És akkor oda mentem, és akkor Natali ott volt, és akkor láttam a lába, tropa volt. És akkor bevitték a sürgősségre, a mentők, mindent, és amputálták a lábát, és a Natali teljesen elveszett. És akkor azt mondtam neki, hogy volt egy magyar olimpiai sportoló, aki egylábú volt, egy villamos baleset után, és olimpiai bajnok lett. És akkor azt mondja, ezt most hazudtam, hogy őt rendbe tegyem. Mondom, nem. Csak azért mondtam, hogy minden lehetséges. És egy lett a Nataliból a világ legjobb paralimpiása. 3 paralimpián 5 aranyérmet hozott, és én például a londoni paralimpián ott voltam vele, mikor aranyérmet nyert, az volt az utolsó.
0: De még mindig nehéz fölfognom sport technikailag az, hogy valaki, ugye nem hiába rendeznek külön rendezvényt, tehát van az olimpia és van a paralimpiai verseny, és ő paralimpikonként bejutott az olimpiára.
1: Hát ez volt a legnagyobb dolog, hogy ő mind a kettőn részt vett. Tehát egy lábbal is megcsinálta. Szóval ezért a világon egyik leghíresebb paralimpiás ezáltal.
0: Egész hihetetlen, nem tudom, lelke lehet még extrában amellett, hogy mennyi mindent raktál és adtál hozzá te.
1: Igen, ő lényegében motiváló körútakra jár, és motiválja nem csak az elesetteket, hanem az ifjúságot. És az ő példája mindenképp követendő és becsülendő, amit csinál. Ő lényegében egy korosztályban volt a Szerapjöve, a Natali, meg a Charlene Wittstock, aki a monakói hercegnő. Ezek együtt edzettek. Szóval hihetetlen csapatom volt, azt kell mondjam. Plusz a fekete úszók, az Ajda Jardin, a Razik Nordin, akik benne voltak. Szóval az a korosztály, ami nekem volt a kezemben ott Dél-Afrikában, legjobbak voltunk az országban.
0: Mennyire érezted abban az időszakban, amikor te ott éltél, a megkülönböztetést a bőrszíned alapján?
1: Hát lényegében én, mivel én a Mandela pártjának tagja voltam, az ANC, úgy hívták akkoriban, az volt a menő politikai párt, aki ellenzék volt, és akkor Mandela került föl, és ő lett az

0: színe válassza el a másiktól, hanem a tudás inkább, hogy ki mit tud, és ki mennyire jó valahol. Uh-huh. Úgy a sportban, vagy művészetben.
1: És egyébként azért fekete sportolóknak még az apartheid idején azért gondolom elég nehéz volt sportolni.
0: Hát igen, igen, nekem volt is ebből problémám az apartheid alatt. Engem be is vittek a rendőrségre ezzel kihallgatni, és megmondtam, hogy én nem teszek különbséget a sportolóim között. Nem vagyok hajlandó. Elfogadták. De akkor már lazult ez a helyzet, mert a Mandela akkor már kijött. Mandela akkor kijött már a börtönből, tehát az volt, ez már tárgyaltak azzal, hogy a de Klerkkel, hogy, hogy átvétel lesz. Tehát ilyen szempontból fellazult már a helyzet.
1: Ők hivatalosan így járhattak úszóedzésre a feketék?
0: Tehát, nem volt amikor én megérkeztem Dél-Afrikába, akkor feketék nem jöhettek be. Ki volt téve, hogy feketék meg tilosabb elő. De ez már egy éven belül ez változott. Pont az a, az a mozgalmas időszak volt ez, mikor a, a Mandela kijött a börtönből. És a de Klerk jó kezelte, az akkori államelnök, jó kezelte ezt.
2: Ez egészen döbbenetes hallgatni, hogy a sporton keresztül az egész családod és te is így világszinten feszegetted a határokat.
0: Hát igen, igen, hát lényegében volt is probléma. Apám elvette anyámat, aki zsidó származású volt, 42-ben születtem, ugye? Apám meg katonatiszt volt. Hát a törös név, az a maga az egész háttér, nagy magyar család, és szóval a családi háttér nekem az nagyon fontos volt, hogy az ember megtanulja, mi a fontos az életben, hogy se faj, se vallás, se politika, amit mondtam az előtt. Tehát mikor én a magyar klub elnöke lettem, az volt a kitételünk Fokvárosban, hogy se faj, se vallás, se politika. Tudnék, ez a három meg okozta a problémát a magyar társadalomban akkoriban.
1: Hát meg mindenhol szerintem.
0: Meg, hát, hogy jó, megnézzük, megkapaljuk, akkor mindent.
1: Igen, igen, igen.
2: Amúgy te ott voltál Pekingben Natalival?
0: Igen.
2: És
0: Pekingben én ott voltam az olimpián, mert Szera bocsánat, meg a Jan Frodeno, nekem az a háromtusás Pekingben nyerte az olimpiát. Ez az én bajnokom. Tehát én ott voltam az olimpián, de a paralimpián már nem voltam ott. Tehát mikor a Natali megnyerte, akkor segédedzőm vitte a Natalit.
2: De ugye Peking volt az, ahol ő indult a 10 kilométeres nyílt
0: igen, igen. De azon ott voltam. Akkor azon, amit mondtál, ott voltam, de utána a paralimpiai részen már segédedzőmmel ment.
2: És mielőtt visszatérünk Magyarországra, 2001-ben Brisbane-ben az úszó világválogatottnak voltál az edzője.
0: Így van.
2: Ez
0: így
2: egész van. Pontosan mit jelent?
0: Ez nagyon jó. Tehát földrészenként meg volt határolva. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, és volt a többi a világválogatott. És annak voltam az edzője. Ezt a Frank Keefe csinálta meg nekem, aki a Yale Egyetem és amerikai válogatott edzője volt.
2: Ja, hogy olyan országok, amik nincsenek elismerve valami miatt ebben a rendszerben, és azokból az országokból a kiváló úszók alkották ezt a világválogatottat?
0: Nem, lényegben csináltak egy világválogatott csapatot akkor. És Ausztrália ellen akkor szerepeltek Brisbane-ben.
2: És milyen eredménnyel?
0: Hogy?
2: Milyen eredménnyel?
0: Na, nagyszerű volt, tehát a világ legjobbjával dolgoztunk, úgyhogy az csodálatos élmény volt, mert van egy csomó fotóm is arról. És pláne Brisbane-ben a legtávolabbi ausztrál város, ugye az ember soha nem jutott volna oda, hogy Sydney-ben, Melbourne-ben könnyű volt, mert oda mentünk többször versenyre, de Brisbane-ben még soha nem voltunk, és előtt, meg Perth. Se előtte, se utána.
2: 1965-ben politikai menedékjogot kértél Belgiumban, és akkor a távol létedben 5 év börtönre ítéltek. Ezt gondolom elég sokáig visszavetette azt a

0: az érzésedet, hogyha szeretnél hazalátogatni?
1: Lényegében nem volt hivatalos ítélet 5 év, de annyit kaphattam volna, ha visszajövök. Szóval az lényegében ez nem volt egy hivatalos ítélet. De megkörnyékeztek, kijöttek értem, a titkos rendőrség haza akart vinni. És akkor nem mentem, és azt mondták, akkor soha életemben Magyarországra nem teszem be a lábam. Ami rettenetes csapás volt számomra, mert én magyar maradtam minden körülmények között, és nagyon szerettem az országomat, és a családomat, és a barátokat, és hát az egész fellévő, az úszást, a vízipólót, a Fradit, Egert, úgyhogy ez nem tudtam el, akkor sírtam, valóban annyira letört engem az a lehetőség, hogy soha többet nem látom a családomat. Például, mert őket se engedték volna ki hozzám, ezt mondták.
0: És mikor tört meg ez az átok?
1: Lényegében a legérdekesebb, mikor engem a Yale Egyetemre meghívtak vendégedzőnek vízipolóba, és az úszókkal is dolgoztam, akkor a Yale Egyetemen megjelent egy cikk rólam, és Magyarországon is ezt a cikket látván csináltak rólam egy riportot, és akkor engem felhívtak, hogy Törös Károly hazajöhet, nem lesz semmi baja.
0: Szeretnél inni, mert nyugodtan ihatsz, ez egy
1: igen, igen. Nem lesz semmi bajom, hogy hazajöhetek.
2: És mikor volt pontosan? Ez hányban történt?
1: Hát, ez mikor volt? Ez 79-80 körül.
2: Tehát egy ilyen 15 év.
1: Igen.
2: 15 év után.
1: Hát az igen, 15 év után. Szóval az egy szörnyű dolog volt, hogy tudod, hogy nem mertem hazajönni.
2: Persze. És amikor ezt mondták, hogy nem jöhetsz haza, azért sejtetted, hogy egyszer majd hazatérsz? Vagy akkor...
1: Feltétlen az éltetett, hogy egyszer, mert a családomat akartam látni, meg barátokat, meg a Margit-sziget hiányzott, meg az úszoda, szóval ezek olyan dolgok voltak, hogy anélkül nem tudtam elképzelni.
2: Hogy azért valamikor csak lesz ilyen változás, hogy akkor haza tudsz majd térni, vagy elévül.
1: Ez mindig benne volt a pakliba, a politika helyzetet igen. követve, igen. Igen.
0: És amikor Magyarországra jöttél, gyakorlatilag te együtt nőttél fel egy olyan generációval, akik közül nagyon sokan a vízisportokban vagy más sportokban is vezető pozíciót töltöttek be, edzőként, sportolóként, sportvezetőként. Mennyire segítette ez utána az itteni beilleszkedésre?
1: Hát ami a legérdekesebb, előbb el kell mondjam, amikor Fradiba voltam, akkor Fradi állásba dolgoztam a Borfogaminál, aminek az elnöke a Farkas volt a Borfogaminak, aki szakosztályvezető volt a Fradi úszó-vízipoló csapatnál. Na most kikkel dolgoztam együtt? Kárpáti Gyuri, Ambrus Miki, Killerman Klári, Madaras Csilla mamája, Rafa Gyuri, jéghoki, Iglói Balázs, Vajna Pista, kézilabdások, Fridmanszki. Tehát az egész Fradi ott volt. Ezekkel nagyon jó volt a viszonyom és a kapcsolatom, ugye? És amitán disszidáltam, utána is megmaradt ez a kapcsolat. És nagyon sokan, úgy, mint a Galov Rezső is, azért továbbiakban sportvonalon, mint miniszter ügyködött tovább, tehát apám tanítványa volt ő is. Úgyhogy, és a Kislaci által, mert Kislaci, mint a világ egyik legjobb úszóedzője volt már akkor, Racitól én nagyon sokat tanultam, és meg kell mondjam, hogy gyerekkorom óta, 10 éves korom óta ismerjük egymást, mert neki a nagyszülei egriek voltak, és minden nyáron ott volt velünk Egerbe, az uszodába. Tehát ez befolyásolta ezt a kapcsolatrendszert mindenképp.
0: Azt mondták, hogy nagyon híres voltál arról, hogy milyen mélységig biomechanikailag elemezted az úszást. És hogy ez hogy segítette a saját edzetjeidet?
1: Hát volt egy időszak, mikor én kimaradtam többek között, hogy az edzéseimet magamtól csináltam, tehát nem volt edzőm. És akkor föl tudtam úgy építeni magamat, hogy belga egyetemi bajnok lettem, akkor belga bajnokságon első háromba voltam mellúszásba, vagy hátúszásba. Tehát akkor jöttem lényegében bele az edzői munkába, mert jobban elemeztem magam felé a mozdulatokat, és lényegében, mikor én elkezdtem, Magyarországon már elkezdtem ezt, a mellúszásban én voltam az első, aki az új stílussal úszott. Én ezt az új stílust a japán-magyaron, az Osakitól tanultam, a japán úszótól, a fordított levegőzés, ami Jess Samskinek is a stílusa volt, és akkor engem kiröhögtek, hogy na, a töröskár úgy úszik, mint egy kutya. Volt ez a képesportban egy ilyen cikk, az Aroldnak a cikke volt, pedig ő elég pozitívan kezelt engem, hogy mi nem lesz ebből semmi, mert új stílus, hogy nem neki lehet mindenbe kopírozni a világ legjobbjait. De akkor én megtanultam analizálni, nem kopírozni, mert ez nem kopírozás volt, tehát kielemezni, hogy te mondtad az előbb, és hát apám, mint kézilabda elemző és sportelemző is, ő megtanított engem arra a gondolkodásra, hogy gondoljam át, hogy mit csinálok, hogy melyik izom mit csinál, hogy mit tudok jobban még hozzátenni magamtól is. És ez nem csak az edzőim műve volt, akkor a Bakó Jenő volt az edzőm és a Gerendás, akikre nagyon büszke vagyok, és nagy szívvel emlékezem vissza rájuk, de hát ők ez a múlt rendszernek az edzéseit csinálták még, tehát én próbáltam újításokkal jönni, és akkor nekem volt egy-két barátom, úgy a Csikány Jóska, meg a Gombos, akik gondolkodó úszók voltak, és próbáltak maguktól is hozzátenni úgy technikában, mint edzésrendszerben. Tehát akkor folytak ezek a kísérletezések, ugye? És ez alkotta azt, hogy én utólag úszóedző lettem.
0: Azt értem, hogy az emberi felépítés, a genetika az viszonylag egyetemes. Tehát, hogy azokat a technikákat, amiket saját magad kitaláltál, a családodtól kaptál, amiket kifejlesztettél, vagy megtanultál, akár Belgiumban, akár a Yale Egyetemen, azt tudtad használni. De például a szemlélet, az mennyire különbözik mondjuk a belgák úszásában, az amerikaiak úszásában, meg a dél-afrikaiak hát úszásában, vagy akár a magyarok?
1: Hát ami alapvetőleg befolyásolt engem, az amerikai rendszer, meg a Kislaci. Ez a kettő, ami befolyásolta az edzői pályafutásomat. Tehát én elkerültem új Dél-Afrikába, hogy én hoztam újat. És azért lettem jó. A Dél-Afrikában én azzal lettem király, és átvettem egy csapatot, ami 15. volt az országban, és legjobbak lettünk egy-két év alatt. Tehát újat tudtam hozni, csak azért, mert ezt tanultam, meg láttam, meg nyitott szemmel jártam, meg apám azért ott volt, apám volt a gondolkodó, és apám is újat hozott be az erőléti edzésekbe, a stretching, a nyújtásokkal, a vízipolo válogatott mellett volt erőléti edző apám, akkor még a Rajki Bélánál meg. Tehát ezek fontos dolgok voltak.
0: Igen, de sportág specifikus technikában abszolút értem, hogy mit mondasz. Inkább, hogy van-e különbség mondjuk lelkületi hozzáállásban, hogy hogyan edzenek a belgák, meg hogyan edzenek akár a dél-afrikaiak?
1: Hát igen, a belgákat meg kellett tanítani a hozzáállás kérdésében. Magyarországon azért ütésverés volt azért. Fapapucsal azért, de csak hozzánk vágták a fapapucsot úszás közben, ott az edző ilyen volt, de nem gondolok vissza a rossz hívvel erre, szóval nem olyan szinten, nem embertelen volt. És az amerikai módszer azért az volt a legemberibb, és a legjobban követett tudományos szinten is. Tehát akkor láttam be, és vettem észre, hogy tudományos szinten mennyi mindenre van szükség még az edzői munkához.
0: egészen fantasztikus, és hogy még van egy gyűjteményed is, egy rólad elnevezett gyűjtemény, ami egyfelől Afrikáról szól,
1: igen,
0: másfelől a gyémántról szól.
1: Hát sajnos a gyémánt már nincs benne, de hozzá kell tegyem, hogy nekem Afrika a szívem csücske, ugye. Nagyon szeretem Afrikát, és nagyon megértő vagyok Afrika felé. És nagyon leköt az afrikai kultúra, ugye? És nekem volt egy régiségboltom, ahol nekem voltak afrikai festmények, képek. Szóval engem mindig is érdekelt a művészet és a régiség.
0: A régiségboltod Magyarországon volt?
1: Nem, ez Fokvárosban volt. Volt ugyan egy olasz éttermem is, úgyhogy...
0: Mi más lett volna?
1: Imádok főzni. És akkor nagyon sokat tanultam, és jártam aukciókra, és nagyon jó vásároltam. A festményekhez értem, mert én nekem a művészettörténelem az kenyerem volt, és nagyon szerettem Magyarországon már, és sokat is tanultam, és tudtam felőle. És én meg modellként is dolgoztam, tehát engem is festettek, rajzoltak, tehát valahol benne voltam ebbe a művészeti háttérbe. És akkor van egy Afrika gyűjteményem, amit itt Magyarországon az Andy, akit te ismersz, az vitte körbe és mutatta be, csak a Covid miatt egy kicsit leálltak ezzel. Na most abban minden van, vannak kőfaragások, festmények, maszkok. De a gyémántra visszatérve, én a gyémántban sajnos nincs gyűjteményem, mert lenne azért jobban érezni magam anyagilag, de gyémántos voltam, mert én a Makabiba vízipoloztam, ami a gyémántnak volt a csapata. Engem úgy vittek oda, még akkor a Fuchs világ legjobb bírója, és volt egy magyar játékos, a Rosenthal Robert, világ egyik legjobb gyémántosa volt egy időben. Ő MTK-ba vízipollozott 56 előtt, ők vittek engem oda, és úgy kerültem bele a gyémántba, és meg kitanultam a gyémánt szakmát, tehát lényegében az, hogy a nyers gyémántot leklívolni, tehát megszabadítani a törésektől, vagy a hibáktól a gyémántot, csak tiszta gyémánt legyen, és az megy utána majd a csiszoldába, és abból alakítják ki a brilliánsokat, ugye.
0: Pedig az Egyesült Államok az egy nagyon nagy felvevő, tehát az a világ mostani gyémánt termelésének a java része, több mint 90%-a az ott landol.
1: Hát lényegében két helyen voltam, ahol a gyémánt volt. Az Antwerpen volt a gyémánt európai központja, és Dél-Afrika a gyémánt világközpontja a mai napig. Úgyhogy mikor megérkeztem Dél-Afrikában, meg volt tiltva, hogy a gyémánthoz nyúljak. Annyira védve volt a gyémánt, mert tudták, hogy gyémántos voltam.
0: És amikor te a Dél-Afrikában éltél, akkor többször volt nálad mind a magyar úszóválogatott edzőtáborban, általad szervezett edzőtáborban, de hogy még futók is jártak hozzád edzeni.
1: Hát lényegében minden évben az úszóválogatott, a Kislacival, minden évben kétszer ott voltak nálam, tehát én állandóan együtt voltam velük, és akkor sokat tanultam a Lacitól, és pont akkoriban volt nekem a Szera Pőve, aki aztán világbajnokom lett, én a Lacinak nagyon sokat köszönhetek ilyen szinten. És akkor a többi sportágban is úgy a futók, amit említetted, a kalapácsvetők voltak ott, a ötösázók állandóan hozzám jártak. Tehát nekem volt egy baráti köröm, akik, amikor tudták, hogy Dél-Afrikában vagyok, akkor jöttek, hogy segítsek és intézzek ilyen bizonyos dolgokat. Ami nekem is jó volt, és a nemzetközi sport, azért kaptam a kitüntetés a Galoftopont, hogy segítettem a magyar sportot.
0: Ennek az egyik oka, amellett, hogy milyen segítőkész voltál, meg milyen szakmai tudást raktál bele, az is volt, hogy mennyire fordított az évszakok.
1: Tehát az a legfontosabb, amit most említettél, tehát amikor nálunk tél van, náluk nyár van. Tehát sportszakmailag ideális felkészülést biztosította az éghajlat, ugye? És mondjuk európai éghajlat, tehát nem trópikus éghajlat. Van olyan része Dél-Afrikának, ami trópikus is, de a Fokváros az kimondott európai éghajlat. Tehát Dél-Európa, azt kell mondjam.
0: 2013-ban úgy döntöttél, hogy végleg hazaköltözöl. Mi volt a legfőbb inspiráció vagy hívás, amiben érkezett?
1: Hát egy az, hogy én már megcsináltam a nevemet, és azért nagyon szerettem volna ezt visszaadni Magyarországnak, hogy innen jöttem, és hogy segítsek, és az, hogy kiálltak hozzám edzőtáborba, és ott voltam mindig velük, tehát megvolt egy állandó kapcsolat. És ez a kapcsolatrendszer a Kis Laci felajánlotta, hogy gyere haza, és te leszel az ifjúsági kapitány. Tehát én konkrétra jöttem haza, mert akkor mehettem volna, hogy Amerikában megvolt nekem a Yale-en az edzői lehetőségem, ami azért a világ egyik legjobb egyeteme, ezt nem szabad elfelejteni, hogy azt a választásom Magyarországra esett. És az volt a problémám, hogy akkor gyárfás volt a főnök, és akkor én benn voltam állandóan az irodában a komputer előtt, és akkor mondtam a Lacinak, Kis Lacinak panaszkodtam, mondom, Laci, hát az nem lehet, hogy én úszóedző vagyok, és komputer előtt dolgozom nálatok. És akkor lekerültem Kecskemétre ezek után, és Kecskeméten meg is csináltam 5 válogatott, a Burján Kata, a Földházi, meg ezek voltak az úszóim. Én csináltam őket, úgyhogy erre büszke is vagyok, mert a Kecskemétben nagyon jó úszócsapatot faragtam. Ami nagyon érdekes volt, mert ugyanakkor a kecskeméti polgármester asszony, a Pataki Klaudia, az a unoköcsémnek a felesége. De akkor még mikor oda kerültem, nem ő általa kerültem oda, hanem ezt a Kis Laci intézte.
0: Egyszer azt mondtad, hogy a jó edző egész életében tanul.
1: Hát, még utána is.
0: De ez mit jelent? Azt mondod, hogy mennyit tanultál például Kis Lacitól, és hogyan tudsz, mondjuk, érted, 50 éven keresztül külföldön tanultál, előtte Magyarországon, igen, egy ilyen múlttal, hogy a szüleid ilyen mértékben voltak beleágyazva a sportéletbe, a sportról való gondolkozásba?
1: Hát először is apámat kell említsem első szinten. Ő, aki sporttudományos háttérrel rendelkezett, őt megtanította, hogy a szememet kinyissam, gondolkozzak, tapasztaljak, nem csak úszásban, hanem minden sportnál. Akkor, mikor kikerültem, azért egy nagyon egyedül voltam, és akkor apám segített edzéstervel, és úgy indított be engem, mint edző, mert megjött ez a lehetőség, hogy edzőként dolgozzak. De annak idején, mi úszóként is a Gerendás és a Bakó Jenő mellett már én besegítettem nekik edzőként, sőt a kis Gerendás, a Gyurika, én tanítottam úszni. Oda jött a papa, a Gyurika nagyon rossz kisfiú volt akkoriban, és jött az a papa ott nézni, ott, hogy mit csinálok a fiával, és azt mondja, Kacsi, ne bánsd a fiam, üssed! Azt mondja, ha rossz az a gyerek, üssed! Hát aztán a Gyurival mindig nevetünk ezen utólag, hogy a papával ilyen háttér volt, és ilyen kapcsolódás volt. A Gyurika volt a legjobb úszó a vízipoló válogatottban. Ő volt a leggyorsabb. Senki nem tudta megverni. Nem azt mondom, hogy én csináltam, de valami munkám volt mögötte.
0: Ő csinálta a ráúszásokat?
1: Hogy?
0: Ő csinálta a ráúszásokat?
1: Igen. De a Gyurika tényleg a leggyorsabb volt. Ami nagyon érdekes volt, de aztán kialakult később, én nem voltam itt már akkor. És azért ez nem volt mindegy, igen.
0: Mennyire vagy aktív edző most?
1: Hát most dolgozom a Lőrinci Gyurival, aki a Vasas úszó edzője, és akkor én lejárok napi edzésre, és segítek neki, és kisegítek.
0: Bocsánat, lejársz napi edzésre?
1: Igen.
0: Ez nagyon példamutató.
1: A Vasashoz, igen. Habár én fradista vagyok szívben, meg mindenben, de oda nehéz visszakerülnöm, de mindig készen állok arra, hogy a Fradiba is ugyanezt megcsináljon.
0: Mikor hagytad ott a külföldi edzői munkádat?
1: Hát egy 5 hónapja. Svájcban voltam 6 évet, első évben svájci bajnokot csináltam úszásban, és az utolsó, a 6. évben meg svájci ifjúsági bajnokot csináltam mellúszásban, és akkor egy 1,5 évet voltam Ausztriában, egy magyar mellúszó kislányal dolgoztam egy barátommal.
0: Nem szeretnék nagyon ezekbe a számokba belemenni, de hadd kérdezzek rá, tehát, hogy 83 éves korodban abba hagytad külföldön az edzősködést.
1: Igen.
0: Viszont 84 éves vagy, és még mindig napi szinten lejársz edzésre a Tüskébe.
1: Sőt, én még úgy érzem, hogy nagyon sokat hozzá tudnék tenni a magyar úszósporthoz, mert nekem szívügyem.
0: Lassan lejár a műsoridőnk. Nem is tudom, hogyan tudod majd átadni, vagy át tudtad már adni valakinek ezt a tudást, amit te begyűjtöttél az életed során?
1: Hát voltak segédedzőim, akik aztán válogatott edzők lettek, úgy Dél-Afrikában, mint máshol is. Van egy volt úszom, aki Svájcban az egyik csapatnál valaki tőlem tanult. Hát most a Lőrincze Gyuri is kíváncsi a véleményemre, és ideadó úszókat, hogy segítsem technikailag. Tehát úgy érzem, hogy az elismerést megkapom. A probléma lényegében, ahogy én látom ott az úszószövetségnél, hogy egy kicsit az a probléma a Széchi féle dologgal, amiben van. Habár én a Széchitől is tanultam annak idején, hozzá kell tegyem.
0: Van-e olyan dolog, amit nem meséltél még el, és én elfelejtettem rá kérdezni, vagy nem kérdeztem rá, és szívesen elmondanád a hallgatóknak?
1: Hát lényegében az van, hogy Magyarország nagyon mindig is hiányzott. Abban a pillanatban, hogy elhagytam az országot, akkor is nehéz volt bevallani magamnak, hogy hát én magyar vagyok, és hiányzik. Próbáltam befagyasztani. És akkor visszajöttem, akkor meg a másik oldal hiányzott. Tehát nagyon nehéz volt politikailag helytállni, vagy beállni a sorba, vagy beállni valaki mögé, ami nekem nem stílusom, vagy. De zászló nyitás se stílusom, hogy én nyissam a zászlót, és álljanak mögém. De a véleményem megvan, mint egy kulturált magyar vélemény, ami ott van, ami se szélső bal, vagy szélső jobb oldali nem lehet már eleve.
0: Mikor készül el a könyved?
1: Hát a könyvem az készül. Vannak időszakok, amikor egy kicsit kihagyok, mint most is volt ilyen, de rengeteget írtam már, és sőt, egy több barátom kapott részleteket belőle, ami érdekli őket, és mondom, az a Szabó Illés barátom, aki felajánlott, hogy segít majd a végsőket megoldani.
0: Lejárt a műsoridőnk, elfelejtettem bekapcsolni a telefon, de talán jobb is, hogy nem zavartak meg minket. Búcsúzul, hadd mondjam el azt, hogy mikor látott téged a feleségem, és megtudta, hogy valójában hány éves vagy, azt mondta, hogy nagyon jól nézel ki, és hogy gyakorlatilag példaként állított magam elé, hogy ha majd elérem a te korodat, akkor körülbelül ez legyen a standard.
1: Hát nagyon köszönöm, mondd meg neki, hogy nagyon, ez igazán bók.
0: A vendégünk Törös Károly volt, úszóedző, nemzetközileg elismert vízilabda és úszóedző, és erről az elképesztő életről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy
1: eljöttél. Én köszönöm a megtisztelés.
2: Köszönjük. Sziasztok.
1: Köszönjük.

Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Tilos Rádió és a Búgó Csiga. Én Séf vagyok, Eliott szokásos nyári szabadságát tölti a horvát tengerparton, de hogyha esetleg hallgatja a műsort, akkor őneki is üdvözlet, és az egész családnak érezzétek jól magatokat. A mai műsorban mindenféle újdonságok lesznek, meg hát egy-két régiség, amit újra kiadtak, úgyhogy ezek várhatóak. Ma lesz Pixies, lesz Funkadelic, de lesz egy csomó minden új dolog is. Ilyen volt például az első szám Jelen Gondától, a Hanging on the Shelf, ez pedig Adrian Kessel, a GCC című száma, a Trio Assassino című új albumról.

Az előbb a Pixies szólt, itt a Tiloson, a Bugócsigában, most pedig Kurt White halljátok. Nem tudom, ma ilyen botladozó nyelv van.

them getting smarter too. But you always were

had a whole lot of laughs.

Ez pedig már a Sublime új lemeze. Igen, összeállt újra ez a zenekar, és az eredeti énekes Bradley Novelnek a fia énekel a számokban, illetve hát a zenekarban. Őt Jacob Novelnek hívják, úgyhogy egész jó kis lemez dobtak össze. Hallgassátok, mint hogy a következő Tsarface számot is, ami már az új lemez előtt megjelent első kislemez lesz, a Brothers Grimm.

És ez már Graham Coxon, itt a Tilos Rádión, a Búgócsigában, ugye a Blurnek volt a gitárosa, és ezután a szám után egy újabb ilyen szólópályára tévedt zenészek következnek, a Beatles két életben lévő tagja, Paul McCartney és Ringo Starr közös száma lesz a következő, Home to Us.

itt a Tilos Rádió és a Buggócsiga, én pedig Séf vagyok, és az elmúlt pár hónap új lemezeiből, megjelenéseiből válogatok, mert hogy Eliott szabadságon van, két hét múlva már teljes fegyverzetben veszünk részt majd a műsorkészítésben, de addig most zene szól leginkább. Ez most a Gold Panda, előtte Arlo Parks új lemezéről a Get Go című szám szólt, és következik majd nem sokára Eliottnak címezve a Beastie Boys-tól a Triple Trouble, aminek egy remixe fog szólni, amit Graham Coxon csinált, akitől már ma volt egy szám az új lemezéről. Ez egy régi remix, viszont új kiadták a Five Boroughs című albumot, úgyhogy ezen található ez a remix. Utána lesz John Spencer, és aztán a műsor elején beígért Funkadelic is következik szintén egy újrakiadással. A Funky Dollar Bill című szám fog szólni majd a Funkadelic-től. A Free Your Mind and Your Ass Will Follow című régi lemez újrakiadásáról.

Apple

Hát, Tilos Rádió, Búgócsiga, ez volt a Funkadelic, és most pedig a Boards of Canada Into the Magic Land című száma szól az Inferno című új albumról, aztán pedig a Hooray for the Riffraff fog következni, hát nekik sajnos új stúdió lemezük nincs, de kijött egy koncert lemez, úgyhogy erről a Snake Plant című szám fog szólni itt a Tilos Rádión.

nevű singer-songwriter, családi zenekara szólt az előbb, a Bloodsucking Maniacs Down to the River, ez volt a szám címe, most pedig Sun Ra, Somewhere in Space című száma szól, egy nemrég kijött dokumentumfilm soundtrackjéről.

ez pedig már a The Choral című együttes 388 című új lemezéről, ami olyan, mint hogyha 23 évet visszaugrottunk volna az időben, kb. Úgy szól az egész, mint az első Choral lemez. Ami persze nem baj.

0: Ez volt az Old Crow Medicine Show For What It's Worth című szám, Buffalo Springfield számnak a feldolgozása, előtte pedig olyan volt, mint hogyha egy Beach Boys szám feldolgozása lett volna, de ez nem feldolgozás volt, a Lemon Twigs-től, és következik a Tommy Crest itt a Tiloson, a Búgó Csigában.
1: Szerintem

és ezzel a Kevin Morby számmal búcsúzik már a Tilos Rádióban a Búgócsiga, és búcsúzik Séf, két hét múlva találkozunk már Eliottal kiegészülve, és folytatjuk a New Yorki feltárásokat szöveggel és sok-sok zenével. Bírjátok ki ezt a nagy meleget, két hét múlva találkozunk, sziasztok!

Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.

szerint indulunk, véreim! Tilos Rádió, Tilos Technó Terrautó, gyertek, veressétek velünk a vérmezőig! Tilos Rádió Budapest, Budapest Pride!

Kirby over here.

Scott Feldsider.

Hush it up, Lex. Bad. We got some more for you guys.

0: Zoli.
1: Yeah.

A Tilos Rádió Novév műsorának hírei következnek. A Novév műsorban idén többször játszottam, illetve fogok játszani az idén 100 éve született amerikai zeneszerző Morton Feldman, illetve a 90 éves brit zongorista John Tilbury felvételeiből. Emiatt mindkettőtől idén több kiadvány jelent meg, s talán még fog megjelenni. Feldman és Tilbury idei születésnapját a Simon Reiner vezette Sheffieldi Another Timber kiadó két jelentős kiadványal ünnepli. A kiadónál januárban jelent meg a 6 CD-t tartalmazó Morton Feldman Trios című doboz, és itt júliusban fog megjelenni John Tilbury 4 CD-t tartalmazó

nem akar több koncertet vállalni. Tilbury feleségével, Janice-szel 130 kilométerre Londontól, a Kenti parton lévő Dillben él. Nincs autója, így bár előadó művészként még mindig keresett volt, 82 éves korában úgy döntött, hogy befejezi előadói pályafutását. Amikor ezt meghallottam, megkérdeztem tőle, hogy ha elmennék hozzá, vállalná-e, hogy otthonában felvételeket készítsek. Beleegyező válasza után 2026 tavaszáig 6-9 havonta utaztam Dillbe, hogy felvegyem Tilbury zongorán és klavikordon előadott játékát. Felvettük mindazt, amit éppen játszani akart, és így összeállítottunk egy szokatlan és változatos felvételgyűjteményt, amely az Erzsébet-kori dalos könyvekből származó daraboktól egészen a Scratch Orchestra korszakból származó, régi barátok által elküldött új kompozíciókig terjed. Néha, ha fáradt volt, vagy fájdalmai voltak, nem vettünk fel sok anyagot. 2026 elején, nagyjából a 90. születésnapja környékén, Tilbury úgy döntött, hogy ha még sokáig folytatjuk, már nem fogja tudni megfelelően előadni a zenét, amit játszik, és hogy abba kellene hagynunk. Az eredeti ötlet, ha egyáltalán volt ilyen, az volt, hogy a felvett anyagokból kiadunk egy válogatásalbumot, de miután elkezdtük a felvételeket visszahallgatni, Tilbury azt javasolta, hogy az 1970-es évekig visszamenőleg tegyünk bele néhány archív felvételt is. Így kezdődött a megbeszélés, a sok lehetséges elem szűkítése, míg végül megállapodtunk a 4 CD tartalmában. Tartalmában, ebben a díszdobozban, amely gyakorlatilag előadói karrierjének végét jelenti. John Tilbury a kortárs improvizált és kísérleti zene történetének egyik kiemelkedő alakja, nem csupán az Egyesült Királyságban, hanem világszerte is. Kiváltság és öröm volt számomra, hogy vele együtt dolgozhattam ezen az egyedülálló projekten. A Novi Fíreit hallottátok.

műsorban vagyjátok. A Nowhere hírekhez kapcsolódva a mai adásban John Tilbury, Morton Feldman előadásaiból fogok játszani, így a mai adás megint a 100 éve született Morton Feldmanról, valamint az idén 90 éves John Tilburyről szól. Mint ahogy a mai harmadikai Nowhere hírekben elmondtam, a 2022-ben Kjell Bjørgenjen norvég kézművész és Salvatore Panateri által alapított oszlói True Blanken kiadó idén a 100 évvel ezelőtt született Morton Feldman két jelentős zongora művét, a For Bonita Marcus 2 CD-n és a Palladium Marit 1 CD-n adta ki. Mindkettőt az idén 90 éves Morton Feldman specialista John Tilbury adja elő. A For Bonita Marcus felvétel 2007 április 1-én a dublini IND fesztiválon az Unitárius templomban készült. A Palladium Marit felvétele pedig 2012. március 3-án a Reykjavíki Tectonics Fesztiválon az Eldbort Concert Hallban készült. Többet nem is mondanék a lemezekről, azok magukért beszélnek. Először Morton Feldman 1986-ban komponált utolsó szólózongorára írt művét, a Palladium Marit.

játszom le. A művet Bonita Marcus zongoraművész rendelte meg, és Francesco Clementi festőművésznek ajánlották, akinek a műtervében kerül sor a bemutatóra. Feldman a mű megírására a párizsi Louvre tett látogatása inspirálta, ahol egy fényképet látott a Marie királyi palotáról. Most hallgassátok John Tilbury-t.

Ezután pedig jöjjön a for Bunita Marcus. Bunita Marcus 1952. május 5-én született, amerikai zeneszerző. 1976-ban ismerkedett meg Morton Feldmannal, és ezzel kezdetét vette egy hosszú együttműködés, amely egészen Feldman 1987-es haláláig tartott. 7 éven át szoros kapcsolatban álltak egymással. Feldman és Marcus együtt dolgoztak, megosztva egymással zenei gondolataikat és ötleteiket. 1985-ben Feldman For Bunita Marcus című új zongoradarabját Marcusnak dedikálta. Most ebből hallhattok annyit, amennyit a műsoridő enged.

A mai műsorban két Morton Feldman darabot hallhattatok John Tilbury előadásában. Ezután pedig szokás szerint jöjjön a Szemple Temple műsor. Sziasztok!

Mikrohullám, Live Act műsor, Tilos Rádió. Fagypont alá hűtjük a stúdiót és azon keresztül a várost. Nagy Istit és Pápai Gergőt halljátok. Jó vételt!

Tilos Rádió, benne a mikrohullám. Nagy Isti és Pápai Gergő zenélnek, és kövessétek a mikrohullámat a YouTube-on is.